0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.

perfecto, no. Ay, ya.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

A Tótkomlósi evangélikus templom harangját hallották. A Békésszent Andrásra települt szlovákok közül 80 család Szarkóczi János lelkész és Mravik Péter tanító vezetésével 1746 tavaszán áttelepült arra a helyre, amit az akkori földesúr kijelölt nekik. Így alakult újjá Tótkomlós a Szárazér partja mentén. A templom építését 1792-ben kezdték el. A lelkész Szexti György kiváló szervezőnek bizonyult. A gyülekezet 3128 főt számlált akkor. Az építéshez 1 millió nagyméretű téglát égettek ki, és építettek be. A faanyagot a Maroson úsztatták le Aradig, és onnan szekerekkel szállították Komlósra. A templom szentelés ünnepe pedig 1795. november 8-án volt. A templom 42 méter hosszú, 19 méter széles, belmagassága 22 méter. A torony 57 méter magasba nyújtózik. Teteje eredetileg fazsindejes volt 1922-ig, amikor palára cserélték. A gömböt és a csillagot 1942-ben részből készítették el és helyezték fel. A toronyban 4 harang lakik. A legnagyobb 9 mázsás. Az oltárkép Krisztus mennybe menetelét ábrázolja. Az oltár díszítő fafaragások Dunajszki Lőrinc alkotásai. A templom orgonáját 1834-ben Komornyik Benedek nagyváradi orgonakészítő építette. Korábban minden alkalommal szlovák nyelven folytak az istentiszteletek. Ma havonta egyszer van szlovák nyelvű istentisztelet. A gyülekezet éppen most választott ismét olyan lelkészt, aki maga is a Magyarországon élő szlovákság tagja, és akinek a szolgálatától a szlovák nyelv megőrzését reméli a gyülekezet.

0: Jólét, közélet.
1: Dévlészerekhávtu mérdom elé, Noroksi Szenet Ácsi Buna, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. A jelenlét ereje. Konstantino Mária Manuela, a Szent Ferenc Szegényei Alapítvány szakmai vezetője, családokért és közösségekért dolgozik a Nógrád vármegyei Ságújfalun. Cigánymisszió református szemmel. Gregusné Buzás Irén lelkipásztor mesél a tiszántúli református egyházkerület küldetéséről. A következő percekben egy olyan szakemberrel beszélgetünk, aki nap mint nap azokért dolgozik, akiknek a legnagyobb szükségük van a segítségre. Konstantino Mária Manuela, vagy ahogyan mindenki ismeri, Nella, a Szent Ferenc Szegényei Alapítvány szakmai vezetője, valamint a Ságújfalui Jelenlétpont vezetője. Munkája során gyermekekkel, családokkal és idősekkel foglalkozik, közösséget épít, programokat szervez, és segíti a hátrányos helyzetű emberek mindennapjait. Mesélj arról egy picit, kérlek, hogy te milyen szerepet töltesz be a Szent Ferenc Szegényei Alapítványnál.
2: Hát itt az alapítványnál én a jelenlétpont vezető vagyok Ságújfalun, illetve az alapítvány szakmai vezetője vagyok most már 3 éve.
1: Hogyan tudnád jellemezni, mi az alapítványnak a küldetése, és mióta vesz részt a FETE program megvalósításában?
2: Az alapítvány 2020 óta vesz részt a FETE programban. Hát így az alapvető küldetése, az elesettek felkarolása, különösképpen a gyermekekre koncentrálunk, nagyon nagy figyelemmel, tekintettel és családkíséréssel igyekszünk támogatni, követni leginkább a gyermekeket, de ezáltal így a családokhoz is hozzájuk tudunk jutni, vagy könnyebben elérjük őket is.
1: Melyek voltak a legfontosabb helyi szükségletek, amelyekre a program választ kíván adni?
2: Azt gondoltuk így a kezdetektől már, hogy nagyon fontos, hogy a gyerekeknek egy olyan helyet biztosítsunk, ahol minőségi időt kapnak, valami pluszt így a szabadidejükben az iskolán túl, egy nyitottabb látásmódot, nyitottságot a világ felé nyitni őket, és mindenféleképpen szeretünk volna egy ilyen helyet biztosítani nekik.
1: Milyen tevékenységek és szolgáltatások valósulnak meg így a két településen?
2: Mind a két településünkön, tehát van ez az ügyfélforgalom, amikor a munkatársaink, a szociális segítők segítik a családokat különféle ügyintézésekkel, nyomtatványok kitöltésével, telefonhívások segítségével, adósságrendezéssel, tehát a szakemberek összekötésével is, vagy hogy tanácsot kérnek, hogy kihez mivel fordulhatnak, hogy hol kellene elkezdeniük egy bonyolultabb ügyet, és akkor így közösen átnézik a munkatársakkal, hogy hol induljanak el, és akkor így görgetnek fel régebbi ügyeket is. Korábban nagyon nagy számmal elindult nálunk a falusicsok tevékenysége is. Házak felújításában volt család, akinek lakhatást is másik településen sikerült ingatlant vásárolni. A mindennapokban még a mosás, a ruhaszárítás, amivel felkeresik a házainkat, ami ugye még szintén fontos volt, vagy így elindult szépen a magáncsődök ügyintézése. Még ezeken felül ugye vannak nyilván a krízis kezelések, hogy igyekszünk azért ezekben is gyorsan, hamar reagálni, akár élelmiszercsomag, ruházattal, festékkel. És délutánonként, 3 óra után mind a két településünkben, a jelenlét házunkban megtelik a gyerekekkel, az iskola után jönnek át különböző foglalkozásokra, korepetálás, tanulássegítés, kézműves foglalkozás, ifjúsági hittan.
1: És jelenlétpontvezetőként neked kell kitalálni ezeket a programokat, vagy ötleteket adni?
2: Nagyon stabil csapatunk van most, már a kezdetektől megtaláltuk azokat az embereket, akikkel így együtt tudunk dolgozni, és igazából így mindig közösen ötletelünk, hogy mikkel lehetne akár ilyen tematikus hetet kialakítani, vagy most a nyári táborunkra is mindig közösen ülünk össze, hogy mik legyenek, mivel színesítsük a napokat, a táborokat.
1: És hogyan alakul most a nyár ilyen szempontból, a táborosztatás szempontjából?
2: 2 tábort is szervezünk idén is, az egyik a napközis táborunk, annak a szalmatercsi jelenlétpontunk fog helyszínt adni. Oda nem csak a szalmatercsi gyerekek és a ságújfalusiak, hanem oda el szoktak jönni a környező településről, és így hozzávetőlegesen ilyen 70-80 fős tábor szokott ez lenni. És a nyár vége felé, hogy haladunk, ott pedig mindig szervezünk egy kamasztábort, Pilis Maróton, az egy bentalvos tábor az ottani parókián.
1: Hogyan fogadták a helyi lakosok a kezdeményezést? Most nem csak a gyerekprogramokra gondolok, hanem a felnőttekre is.
2: Először azért úgy nagyon sok intenzív volt az elején is, nagyon már a családlátogatás, tehát a személyes megszólítás, és akkor így sokan tudtak kérdezni is, hogy mégis mi ez, hogy kell ezt az elképzelni, hogy előtte itt nem volt, de a környező falvakban se volt ilyen, és a családlátogatások során tudtuk így egy kicsit úgy lerakni az alapokat, hogy mit is jelent ez az egész.
1: És amióta elindult a program, azóta milyen eredményeket láttok?
2: Hát a megnövekedett egy gyermeklétszám, tehát hogy most már két tónusban jönnek Zságújfalun a gyerekek, Szalmatercsen is, tehát hogy egyre duzzadnak a gyerekfoglalkozásaink, mi ezt abszolút annak, illetve azért azt gondoljuk, hogy tényleg a településeken mindenkinek, amiben tudtunk, nyilván nem mindig tudunk mindenben, de amiben tudunk, abban a kollégák és a munkatársak azok rendelkezésre állnak és segítséget nyújtanak, úgyhogy mi ezeket abszolút eredménynek, hogy bizalommal fordulnak hozzánk, bemernek idejönni és elmernek mondani olyan dolgokat is, amit tudnak, hogy innen nem fog kijutni.
1: Ugye említetted most a gyerekeket, mint ugye a legnagyobb réteget, akit megszólítatok, a felnőtteket, és még az a kérdésem, hogy az időseknek van esetleg valamilyen külön célzott program, vagy foglalkozás, bármi, ami külön őket érinteni?
2: Idős klub szokott lenni, ez inkább így havi egyszer szokott megjelenni jelenlét ponton. Az idős klub, illetve vannak szűrőbusz, volt a korábban hallásvizsgálat is, ingyenes hallásvizsgálat, és Budapesten kellett átvenniük a hallókészüléket, ahova a kis buszunkkal szállítottuk őket el, mert nekik kellett személyesen átvenni,

0: például a gyerekfoglalkozásokban is látszik, ott a gyerekek később érnek, tehát ott egy teljesen más módszert kellett kialakítani, nálunk már hamarabb itt tudnak lenni, nyilván ez fizikai adottság is, mert az iskola mögött van Ságújfalun a jelenlétpontunk, Talmatercsnek például nincs iskolája és óvodája, ezért ott egy kicsit máshogy kellett kialakítani a gyerekfoglalkozásokat.
1: És milyen nehézségeket tudná még említeni, ami így a program során, vagy akár a kezdeti időszakban, vagy most is nem tudom, amilyen kihívást jelentett számodra, vagy számotokra?
0: Hát a kezdeti időszakban, ami kihívást jelentett itt Ságújfalun 2020-ban indult, hogy mondtam, az a Covid időszaka volt. Nehéz volt kapcsolatot építeni, felvenni a családokkal, úgyhogy sajnos volt itt halálesetek a településen, abban az időszakban több is. Ezért az ott úgy nehezebben tudt elindítani a foglalkozás, a csoport, ugye nem is lehetett, tehát hogy itt tényleg akkor nagyon ezen a utcán megszólítani az embereket, kint lenni, és itt tudtuk őket tájékoztatni a programról, itt tudtak ők is érdeklődni, és aztán ahogy haladtunk előrébb, és ugye elment ez a Covid hullám, és akkor azért be tudtunk nagyobb erővel indulni. Ami pedig így a mai napok, vagy így a napjainkban szerintem úgy kihívás, ezt lehet, hogy mondhatom, hogy a kollégáim nevében, és azért az, amikor ugye az érdektelensége, vagy a céltalan családokkal találkozunk, akiknek úgy közösen kell elindítanunk, hogy mi a céljuk az életükben. Vannak ebben sikerek is, vannak kevésbé sikerek is, mert van, aki azóta se találta ezt így meg. Ez abszolút így kihívást tesz elénk, hogy akkor velük hogyan tovább. Hogy...
1: Akkor kicsit ilyen pályaorientációt is végeztek így a felnőttek körében, hogy mi az, amit érdemes lenne keresni, vagy milyen lehetőségek vannak akár ott a környéken, a
0: így
1: környezetben,
0: van,
1: ahol...
0: Aki erre nyitott, és együttműködő ebben, annak abszolút, igen, igen. A nehézség az ott kezdődik, ha valaki nem nyitott erre. Uh-huh. Pedig látjuk, hogy szüksége lenne, és próbálkozunk mindenféle módszerrel, de az nehéz. Illetve pont ezért vannak a gyerekfoglalkozásaink ilyen nagy hangsúlyban, hogy már a felsősöknek már azért most így próbáljuk ezeket így elültetni a tülükbe, hogy hogyan és mint, merre tovább szeretnének ki, mit szeretne ki az, aki tudja, hogy mi az, ami neki az útja, vagy amit szeretne.
1: És az iskolások, kisiskolások körében, hogy látod, ez már egy fókuszáltabb, tudatosabb dolog az életükben, hogy jobban látják, hogy mi lesz az ő céljuk?
0: Akik most már így évek óta járnak hozzánk, őnekik azért van most már egy határozott elképzelésük. Ők most már ilyen negyedik, ötödik, hatodikosak lesznek ezek a gyerekek, és a kezdetekben óvodásként kerültek be a látókörünkbe a foglalkozásokra, ők nekik azért van egy határozott elképzelésük, igen, igen. Akik meg pedig így újak, mert mindig vannak szerencsére újak is, azok még azért most így ebben úgy keresgélnek, de ebben igyekszünk támaszuk lenni nekik is, meg a szülőket is, hogy hogyan próbáljanak nekik segíteni.
1: A programnak nektek milyen terveitek vannak a következő időszakra?
0: Most ugye nyár küszöbén vagyunk, itt a nyári foglalkozások, a gyerekekre való, hogy a nyáron is bent tartjuk őket, tehát hogy akkor is egy olyan programot tudjunk nekik hozni, ami miatt itt legyenek, köztünk legyenek, a szemünk előtt legyenek, a továbbra is fontos. Mi ezeket a programokat, amiket eddig elindítottunk, az nekünk továbbra is célunk, hogy ezeket tudjuk vinni.
1: A Magyarországi Református Egyház egyik küldetése, hogy minden ember származására és társadalmi helyzetére való tekintet nélkül megtapasztalhatja Jézus Krisztus evangéliumának befogadó, gyógyító és újjáteremtő erejét. Ennek jegyében hívták életre az Országos Református Cigány Missziót, amely 2013 óta segíti szervezetten a Magyarországi Református Egyház gyülekezeteinek cigányok közötti szolgálatát a Református Szeretett Szolgálat ernyője alatt. A Tiszántúli Református Egyházkerület cigánymissziós központjában Gyarmati Péter járt.
2: Esztári asszonyok ültek engem körbe hárman, Irénke, Aranka és Eszter. Debrecen mellett Debrecen Domboson beszélgetünk. Ez a Dombos, ez egy eldugott része Debrecennek. Az út mellett, a fák között körülbelül 1000-1100 ember él itt össze-vissza egy kis erdei tanyákon. Szorvány település, szorvány része ez Debrecennek. És önök nem is idevalók, hanem messziről utaznak ide, a Vármegye másik részéből, Esztárból. Esztár már inkább a román határ közelében van, a Berettyó folyó partján. Milyen messze van ez ide, Aranka?
3: Hát egy óra hossza.
2: Egy irányban?
3: Igen.
2: És mit keresnek az esztári asszonyok Domboson, a Református Egyháznak a misszióházában?
3: Azért, mert mi a Református Egyház gyülekezet tagjai vagyunk, cigánymisszió. Gregusna Irénke a lelkésznünk, akit nagyon szeretünk, és nagyon örülünk neki, hogy ad nekünk munkát, mivel nagyon kevés pénzeket kapunk. És hitbejáró emberek vagyunk, és Isten minden nap az életünkbe cselekszik. Ha megkérjük, hogy megadja nekünk, amit kérünk, nem egyből adja meg, csak

0: Legyünk kitartóak az imába, és Istent nagyon szeressük, és nem akarjuk őt elhagyni. Így Dombostanyán tudunk munkálkodni, és akkor van segítségünk, hogy a lelkésznő valamennyit mindig tud nekünk adni.
1: Esztert is kérdezhetem? Mit csinálnak itt Domboson? Miért járnak ide? Egy órát ide, egy órát meg vissza.
2: Tevékenykedünk, van kert, kertészkedünk, és termelünk krumplit, zöldségfélét, ilyesmit.
1: Az előbb láttam, hogy felszereltek az asztalra egy tészta készítő gépet.
2: Igen.
1: Gyúrnak tésztát
2: igen,
1: is?
2: Igen, azt is csinálunk, igen.
1: És mi lesz a zöldséggel, a száraz tésztával, Irénke? Kapnak belőle?
3: Nem, hanem szét szoktuk adományba adni. Csináltunk zakuszkát, azt is szétosztottuk a lelkészeknek Debrecenbe.
1: És ön miért jött, miért vállalta az utat meg a munkát?
3: Hát én is szeretek ide járni.
1: Otthon Esztárban van munka? Vagy a környéken? Ugye ott arrafelé Pocsalja szomszéd település.
3: Igen, van munka Esztárban, ott dolgozok a savanyítóba.
1: Ott is van egy.
3: Igen.
1: Kinek hogy van családja, gyermeke, erről igen, tudunk beszélni?
3: Igen, van egy 22 éves lányom és egy 6 éves unokám.
0: Én nekem nincsen sajnos. 44 évig éltünk pedig együtt a párommal, de nem jött össze.
1: Azt mondta akkor, mikor még nem kapcsoltam be ezt a magnót, hogy a férje meghalt.
0: Igen.
1: Ápolta?
0: Igen, 5 évig ápoltam, pellenkáztam.
1: Az igen.
0: Igen.
1: Akkor sokat tett érte.
0: Sokat, bár most is tennénk még érte.
1: És Eszternek?
2: Nekem 6 gyermekem van, 3 fiú, 3 lány, sikrek is vannak. Rengeteg unokám, 30 unokám van most is.
1: 30 unoka?
2: Igen.
1: Akkor van kinek
2: igen.
1: Szétosztani a,
2: van,
1: a nyugdíjat?
2: Van, igen.
1: Azt mondta Aranka, amikor elkezdett beszélni, hogy azért szeret ide jönni, mert kapnak a jó Istentől segítséget, támogatást. De én azért azt gondolom, hogy önöknek is kell valamit tenni azért, hogy kapjanak cserébe valamit. Hát aki csak otthon ül és malmozik a kezével, meg várja a sült galambot, mindig ezt mondták az én nagyszüleim, hogy a sült galamb nem fog csak úgy a számba repülni. Szóval azért valamit tenni is kell. És önök azért akkor ezek szerint tesznek is valamit, esztári asszonyok.
3: Amit elbírok, azt megteszem, mivel beteg vagyok.
1: Mi a betegség?
3: Inzulinos vagyok.
1: Akkor akármit nem is ehet?
3: Nem.
1: Miről volt a legnehezebb leszokni, Irénke?
3: Hát én nem szoktam esni.
1: Ugyanúgy eszik mindent?
3: Nem mindent, de mindenből egy kicsit.
1: Aranka, mi az, amit megtenne még azért, hogy jobban menjen
0: hát,
1: a dolog?
0: Hát, hogyha egészséges lennénk, már én sem vagyok az, sajnos most derül ki, hogy gerincsérves vagyok, de nem az az ember vagyok, aki otthon ül, aztán keresztbe tesz a lábát, hanem én olyan vagyok, hogy én kimennénk a világba, főleg mikor munka van, például olyan, hogy gyógynövényszedés, vagy akármilyen munka van, én megyek nagyon szívesen.
1: Akkor nem az, aki otthon ül?
0: Nem.
1: És várja.
0: Hála Istennek, így van. És megköszönöm Istennek azt, hogy erőt ad nekem a mindennapjaimban, hogy velem van, mert egyedül vagyok.
1: Még azt mondják, hogy nem szeretnek dolgozni az emberek.
0: Mink nagyon, nem tudom, hogy ki hogy van vele, de az biztos, hogy az esztári emberek azok ilyen hajrák, hogy akármilyen munka van, ők mennek.
1: Így van vele ön is?
2: Én nagyon, mert én addig dolgozok, még a két kezemet fel tudom emelni. Én is oda járok dolgozni. Járva, mikor van ez a szezon. Most, hogy nekem elmentem nyugdíjba, azután is eljárok dolgozni.
1: Azt mondta, hogy a roma közösségből jöttek.
0: Igen.
1: A lelkészük pedig nem roma. Hogyan tudnak együtt dolgozni?
0: Lelkésznőt úgy veszük, mint családtagot. Már jönnek ide magyarok is innent
1: Dombosról,
0: és akkor olyan szeretet van, ilyen csodálatos ez. Mindenkinek meg kell, hogy tapasztalja, most komolyan, hogy én mikor elkezdődik a misé, már egyből sírok, nem tudom, miért vagyok ilyen síros, és akkor érzem a szeretetet, az emberi szeretetet, átöleli az ember, hogy egy család vagyunk, meg mikor itt leülünk vacsorázni, hát ez nagyon csodálatos, és mindenkinek azt tudom ajánlani, hogy Isten közelébe legyik, ismerje meg Isten, és nyissa meg a szív ajtaját, már nem sok időnk van hátra.
1: Igazat mond?
3: Igazat. Így van. Hát már 15 éve ismerjük Irénke lelkésznőt. Az nem kis idő.
1: Annyi idő alatt már meg tudták ismerni, hogy milyen ember.
3: Így van. Hát nagyon szeressük.
1: A fiatalabbak eljönnek?
3: Van.
1: Tehát lehet mondani azt egy fiatal cigánylánynak, fiúnak, hogy gyertek el, mert higgyétek el, jó lesz itt.
3: Igen, szoktak jönni fiatalok is elég jó számmal.
0: Meg van bibliaiskola, itt szoktuk tartani.
1: Mi a terv? Meddig fognak ide járni még?
0: Hát amelyik tudunk, már járunk.
2: Hát már ezt nem tudjuk abba hagyni, ezt nem lehet. Ez nem lehet, mert Isten elhívott bennünket.
0: Amen.
1: Gregusné Búzás Irén, református lelkipásztor. Azt mondta, hogy jó lenne világítani itt.
4: Jó lenne, igen.
1: Fényt mutatni. Nyilván allegória ez. Hogy kerültek ide Dombosra missziót vezetni?
4: Először is azt mondom el, hogy korábban voltak interjúink, és akkor tanoda programot csináltunk gyerekeknek, akiket igyekeztünk fölzárkóztatni az iskolában. Pályázati pénzből csináltuk ezt a tanoda programot, aztán voltak családi rendezvények, és ezek után, a programok után a missziónak nem volt egy központja, tehát nem volt egyszerűen hol összegyülekezni. Tehát mindig bérleményben voltunk, amíg a Dorcas Camping még működött.
1: Debrecen mellett a Bekeri tónál van a Dorcas Camping.
4: Köszönöm. És ott béreltünk termet, oda tudtunk menni nyári táborozni is, tehát evangelizációkat tartani, viszont egy állandó helyünk nem volt. És akkor jött a helyi kollégámtól, a dombostanyai lelkész kollégámtól, Tárnok Tamástól megkeresés, hogy ők megkapták az iskola épületét, illetve az óvodát is az önkormányzattól használatra, és hát mindkét épületet nem akarják használni, az egyiket szívesen rendelkezésünkre bocsátják, hogy mi is használhassuk. És így jöttünk ide ki, hát itt is nagyon sok hátrányos helyzetű ember él, cigány kisebbség, többségi társadalomhoz tartozó egyaránt, sokan elváltak egyébként, és hétvégi házakban laknak, amiket nagyon nehéz télen fölfűteni. És akkor úgy kezdődött a munka, hogy először is rendbe kellett rakni ezt a volt iskola épületet, mert nem volt szinte használható mosdó, fürdőszoba, semmi, konyha.
1: Itt beszélgetünk most, és ebből semmi nem látszik.
4: Igen.
1: Szépen rendbe hozták.
4: Nagyon-nagyon sok munka van, és tényleg azt mondhatom hálaadás, hogy Isten megsegített bennünket. Úgy indult az egész, hogy mellé vettünk egy kertet is, mert a cigány testvérek elkezdték azt mondani, hogy nincs munkahely. Ugye sokan, akik nem rendelkeznek 8 általánossal, nagyon nehezen kapnak egyébként munkát. Viszont a kerti munkához értenek. És például az a kert, amit megvettünk, ott állt egy weekend ház, egy hétvégi ház, és mondták a testvérek, hogy ők azt le tudják bontani. És gyönyörűen szépen lebontották, a betont fölverték, nekem csak annyi volt, hogy elmentem a szerszám kölcsönzőbe, és kikölcsönöztem a betonveréshez a gépet, néztek is a szerszám kölcsönzőbe, hogy ez a kis nő hova viszi ezt a nagy gépet, és aztán meglepődtek, amikor tényleg visszatértem vele szépen, és el is lett végezve a munka, és így haladtunk apránként előre, nagyon szépen. Aztán jött a következő lépés, mert kerti munkát ugye csak nyáron lehet főleg csinálni, mit csináljanak a férfi testvérek télen, mit csináljanak az asszony testvérek itt téli időszakban, úgyhogy jött aztán a tésztagyúrás, tehát most is éppen az asszony testvérek itt készítik a tésztát, és nyári időszakban pedig jött egy nagyon-nagyon jó ötlet itt a testvérek részéről, hogy ők tudnak zakuszkát készíteni. És elkezdtek zakuszkát készíteni, tehát nagyon-nagyon finomakat. A férfi testvérek pedig kezdték a fát fölvágni, amit maradt egyébként az épület felújításából, ilyen régi a kollégiumból kihorták a régi bútor, szekrényajtókat, meg lambériát, amit itt leszettek, azt mi mind fölvágtuk fűrésszel, itt a testvérek, és abból fűtünk. Aztán ugye a fűtés nem volt megoldva, egy teremben tudunk itt fűteni gázzal, és akkor mondta az egyik cigány testvére, illetve többen is, hogy ők tudnak cserépkályhát építeni. Úgyhogy ők beépítettek oda szépen egy nagy cserépkályhát, és amikor itt vannak egyébként evangelizációk, nagyobbak, tehát nagyobb rendezvényeknél, karácsonykor, húsvétkor, pünköskor, akkor befűtjük a cserépkályhát, és a testvérek otthon érzik magukat, ismerik ezt a környezetet, szeretnek is ide jönni. És lényegében ezek a programok működnek, tehát van egy ilyen foglalkoztató program, ha valaki ide bejön és jelzi, hogy neki valamilyen foglalkozás lenne szüksége, és tudunk ezért támogatást is adni. Tehát ha élelmiszerre van szüksége, akkor élelmiszerre, ha esetleg gyógyszer szeretne kiváltani, akkor abban, de mindenképpen tudja a református egyház segíteni, és ők maguk is tesznek ezért nagyon-nagyon sokat. És ami még fontos, hogy a kert program, ami folyik, oda adományból kapjuk a palántákat, és ezeket a cigány testvérek is hazaviszik, amiket kapunk adománypalántákat, tehát ők maguk is megmunkálják a kertjüket.
1: De nem csak dombosi romákkal és nem romákkal foglalkoznak, egészen messziről jönnek ide néhányan.
4: Így van.
1: Hány egyház megyét fognak össze?
4: Hát a cél az lenne, hogy itt a tiszántúli református egyházkerület cigány missziója az lényegében, amihez 9 egyházmegye tartozik. És ezek nem egységesek a közigazgatási megyéket, tehát nem azonosak, de hasonló egyébként az elhatárolódás a területe. Egészen délen nem tudjuk már elérni az embereket, tehát mondjuk Csongrád megyébe, ott a helyi cigány missziós lelkészek csinálják ezt a munkát, vagy igyekeznek csinálni. Ami számomra egy nagyon-nagyon fontos és kiemelendő tény, hogy pár évvel ezelőtt az egyházkerületi közgyűlés megszavazta azt, hogy minden egyházmegyében, tehát itt a tiszántúli református egyházkerületen belül, minden egyházmegyében legyen egy ilyen cigány missziós központ, ahol be tudnak menekülni az emberek. Tehát tudják azt jelezni, hogy nekem szükségem lenne egy kis segítségre. Tehát megszorultan, nincs tüzelőm otthon, nincs élelmiszer, nem tudom kiváltani gyógyszert, stb. Akkor ezt tudja jelezni ott a központban annak a lelkésznek, tudjon valamilyen munkát, foglalkozást kapni, és tudja megkapni érte a segítséget is, vagy a támogatást. És ilyen módon ez a Debrecen közelében Domboson működő cigánymissziós központ közvetlen közelről 3 egyházmegyét tud jól lefedni. Messzebbről ide utazni már szinte nem érdemes, mert az úti költség is nagyon sokba kerül. Viszont ide rendszeresen jönnek, tehát a mai napon az esztári testvérek vannak itt valóban, holnap bodaszőlőek jönnek időnként Nyiradonyból, Pocsajból, Bagamérból, tehát több egyházmegye részéről, mindazok, akik jelzik, hogy problémájuk van, és szeretnének egy ilyen munkát, vagy egy ilyen foglalkozási lehetőséget kapni arra napra. Emellett működik még egyébként bibliaiskola is itt, tehát ide a lelkészek delegálják azokat a testvéreket, akik hitben már előrébb vannak egy kicsit, azt mondom, tehát alkalmasak arra, hogy a lelkészel együtt végezzék a cigánymissziót, tehát segítsék a lelkész munkáját, azoknak folyik ez a program, hogy bibliaiskola is van, és a bibliaórák az természetesen kint van a településen, tehát ha esztárba kell menni, akkor esztárban megtartjuk, ha bodaszőlőre, akkor bodaszőlőn, illetve a lelkész kollégák is ezeket végzik velem együtt, úgyhogy hálaadással mondom el, hogy kicsin kezdett, ahogyan a Bibliában volt, hogy Nehémiás is építette ott újra a templomot, de azt gondolom, hogy a kicsin kezdetet nem szabad elvetni, vagy megvetni, mert az sok őszinte dolog van mögött, és az a fontos, hogy természetes legyen, és ne egy látszat program.
1: Mikor lenne elégedett egy lelkipásztor mindazzal, ami itt van? Jó így, ahogy van? Jó ezt fenntartani? Vannak-e még olyan lépések, célok, amiket meg kell tenni? Vagy kicsi lépésekkel haladni tovább előre?
4: Sokan látták szerintem a hallgatók közüli Schindler listáját, és ott a végén azt mondja Schindler, hogy mennyi mindenkit meg lehetett volna még menteni. Tehát bennem mindig ez van, hogy még többet tenni, még többet, tehát nekem nagyon-nagyon fontos lenne, hogy minden egyházmegyében valóban jöjjön létre az a cigánymissziós központ, ahol tudunk embereken segíteni, illetve még a tavalyi közgyűlésnek hadd említsem már meg azt a javaslatát, amit megszavazott és elfogadott a közgyűlés, hogy jó lenne olyan iskolákat létrehozni, ahol a gyerekek egyébként egy kicsit játékosabb formában, kicsit a Waldorf módszerhez hasonlóan tudnának tanulni. Laikusnak számítok ezen a téren, és mind a Waldorf módszer, mind pedig a Montessori módszer szerintem nagyon-nagyon alkalmas lenne a cigány kisebbségi gyerekek oktatására, és nagyon sok többségi társadalomhoz tartozó gyerek oktatására is már. Miért? Tehát azért, mert ugye a technika világát éljük, nagyon sok gyereket elvisz egyébként a telefon meg az internet világa, és ott olyan jó módszerekkel tudnak oktatni, és ha ezt meg tudnák keresztény tartalommal tölteni, háttértartalommal, akkor ez egy olyan sikerélmény lehetne a gyerekeknek, hogy szeretnének oda járni. Itt az egyházkerületen belül egyébként van két nagyon jó iskola, az egyik Kántor Jánosiban van, a másik Magyar Csanádon, ahol kifejezetten foglalkoznak cigány gyerekekkel, rájuk koncentrálnak, hangolódnak, és nagyon jó eredményeket érnek el, én nagyon becsülöm az ottani kolléganők munkáját, és azt szeretném kiemelni, hogy nekem ez lenne még az álmom szintén, hogy ilyen irányba kellene haladni, mert nagyon sok mindent tudnánk még tenni, és ezt megszavazta a kerületi közgyűlés, és pedagógusok kidolgoznák ennek a tantervét, mondom, akár Montessori, akár Waldorf módszerrel és keresztényartalommal megtöltik, akkor nagyon sok sikert el lehetne még érni ezen a téren, és azzal is, hogy a testvéreknek ugyanúgy nem csak a gyerekek mögé adunk támogatást, hanem a felnőtteknek is adunk támogatást, tehát hogy ilyen foglalkoztató programok minden egyházmegyében lehessenek, bibliaiskolák minden egyházmegyében lehessenek, evangelizációk, ilyen hatalmas nagy rendezvények, itt is ezeket a termeket ilyenkor megtöltik a testvérek, és öröm látni. Tehát a kicsi lépések mellett én azt gondolom, hogy jó látna nagy tömegeket is, amikor ide betérnek a dombostanyai testvérek, és a többségiek szoktak ilyenkor bejönni, és azt mondják, hogy ők szeretnek ide járni a cigány testvérek közé, mert itt élet van, és tényleg más a spiritualitás. Tehát aki ide eljön, és megérzi az őszinteségét annak, hogy milyen méről kerültek föl emberek, tehát alkoholizmusból, vagy éppen börtönből, vagy prostitúcióból, mert nagyon sokan vannak olyanok is, akik ilyen élethátterrel rendelkeznek, és bizonyságot tesznek, azon azt szoktam figyelni, hogy egyaránt szoktunk cigány testvérek és nem cigány testvérek megkönnyezzük az ilyen bizonyságtételeket, és azt mondjuk, hogy de jó így együtt lenni, és megérezni Isten jelenlétét.

0: Ez volt a Jelenlét, Roma Közéleti Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Ásin Devlésza, Ficsanatos, viszont hallásra.
1: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
2: Trinfálo glaso. Leunicano rádió osko lovaricko nacionálno glaso.
3: Teven bachtale romale. Kate ungriko rádió vosajsunen perománisíb. Muruanav, Kvalla Gábor. Rostás Csaba, kaszavi paramicsa penel, szavi andai ungroni kultúra las peszke. Hajboldaszla perománi síb, taj perománi gógyi. Kadi paramicsa konav, opárnograsz teszkosávó.
4: De leszarak haptunk mure pralóra. Szinte pralaptunk mengék vorba, de csacsi románi, pati váli rob, vorba ikedi. Várékana, ha csikana, szasz, egy csorrorom. Egy csorrorom, besen az handó, vesándral, maskar, maskarral besen az. De csorre szasz, csorre penge. Háj szopenele romni, háj muro romóra, háj nájka te kancsa menget rájó. A pelorom, háj szóztár, háj kénájáme sávoró, háj szózko sávoró trubul. Háj de lásó cínó sávoró, koszítjól tutar, kastesinel, háj te kerele ist háza, te kerele bográcsa, le gázsa, le píra te kerel, e fundula. Szóval kerelorom, szóna boldel, jeg, boldel, duj, gindilpe. Erről ne lássod, hanszja mengeket, havasz ma intyala menge. Szóval kerele romni, harom, penele romni, zsámaikekám, anna menge, szó haszandai, andalom forró, ávri, hajáv kére a menge. Zsálorom, andó forró, kinel, kakokú, kote, hampenge, finoman, noszó rátyol, pelende. Apol szó kerele romni, sudelpe téle. Zsukára peszkér romész, áj, fiam, szó penelorom, ha szó kérdám romne, ha szital savora, amen, kemás tibacsula már ott rajok átéle. Ha is olpe, peszkér romna szá, na, na csolta liasson, murra pralóró, aki kérak hagyol le romen, ek sávo, de szó szkolykodó sávo, murra pralóró, párno, szarot húd, ne ver romni párni szasz, pedei maladasz. Ah, kanarak hagyilasz, a sávó, dicsolasz peleszte száz orszasz. No, panelorom, no muriromni, katéja már a sávó, szinte barárászlasz toprán, de íz or, szinte daszogodi lesz. Szopáromni, kátavel muroromóra, kátavel muroromóra. Szobáról a sávóra, apor, lesz kodat kastári, sinele kast, bikdele gázsenge, apor. Andak oda barális a bárjabban, s ha volna egy kebelsészkoly. Lehet te zsalos a vorul. Szítjél azt te zsal. Zsápala odad. Szó zsápala odad, hogy le bári fejszá, andó savor, andó vaszt, ha ingrella. De kell odad, áj, de valakám, de az uráló, hogy buró csávó. Bári fejszá, andó vaszt, ándra, ha is volt po dumó, po píko, ha ingrella, egy kebelsészkoly savoró. Áj, de valakám. Panorom, aj romne, kanarezelke, szó diklem, szó de muroromó, ha savoro dicsi dicsolan dej pú, e bári fejsz, és utasz po piko andasz la palamande. Muroromne, murok savo, bakta álo, ez uráló avula. Szó maj bárolok savoro, enke maj puro kérdjok, enge show efta bersa. Zsápala odat pale, szó dikel odat, szó da. De kell pálál, palapeszko sávaj, bárókast, szándal lesz vagy bisméteres, holpó píko, hajra lesz pala odad. Pell lesz ki odad, murok sávaj, náj páro, táta kájszi mange páro, suder lesz opre, perrel téle, szápe gurigi, pagyolokast, szápe gurigi. Sáj, inni murok pala odad, abba lossal, keszi butlóveko sáva, káj puxind az káokast, pagy gurigi téle, szá. Mamisto.

0: Rostás Csaba, Kaszavi Paramicsa Penel, Szavi Andai Ungroni Kultúra Lasz Peszke, Hajboldaszlape Románi Síp, Tajpe Románi Gógyi, Kadi Paramicsa Kónav, Opárnog Rasteszko Sávó.
1: Bárhol a Sávóról, Lásol Dújber, Strínber, Saba Bárhol a Sávó, Desdás Udúber, Sengói, Rápala Odat, Szakirál a Sávó, Rápakába, Dikelávrik Bárhokást, Andóvés Pomaskara, Kutyillel lesz, Miskill lesz, Miskill lesz, Pápa, majd nem mondani, hogy kider lesz, Pellesz, Kamuró Sávó, Náj Misto, Kadokastin, ezt teki de Szávri, Moroda, daj tu, hogy teki dáv Kadokast, Kika szájzó szitalan de mande, hatyára, mistoj, penel. Zsál kérek, hogy rom, nisz a penel. De rom lesz itt, ti zurajval inkább majd fedorosávó. A szár mura romóró. Le, raszka e mámi. Pusászlata, si pánsala bersengé mámi. Ha párne balszila, ugye? Szár busla szamári mámi, majke ká, ugye? Egy tartós mámi szasz. Aj, mama káma, csunkrika e pú, pánz méter a lógin lakjabal. Pázsis a labbersengiszasz. Aj, tatakám, penelorom. Mámi kán tartos, mámi, ahol nem tud, eddig morás. Aj, murosávó. Pázs a labbersbés, becsapkat hepek tal, trajszájva. Kaszláj, sávesz, inkább csidikler. Ale szaglamante. De kele sávesz, vikátkár, vikútkár. Kutyilló séró, kutyilló vász, le píke. Murosávó kám, kadosávó lalumakoj. De... Apol szó teker azt mámi, kám tártos mámi. De szólj prorhomni, áj, tata, lagedand, si már nem dopas métera, lake vungyi, si duj métera, báre. Penel, murosáva, si tingreszt lesz. Katka, haj, katka, haj, szólj kothe. De kothe, murosáva, egy báró graszt, si te desz lesz kothúd, nakatalkodó zurajvaló sávó. Da penel laistuk je muri mami kam. Hai hoti lepo, rom, žaltar. Kad har peski tartoš mami. No mi što je vresenko te? Kao reto. Nike ne grastes. Da svoj kod ograst. Parno. Parno šukar. Jek šink saslas mš paškar pokušero. Žako te penel. Na naštar. Site deste pes murešaves. Site zurajver. Pedalog rast. Mi štoj, mura pral, avka te. Luka te jo tut, si te desi šaves, me žanav. Anda mura tut, si te pel, ki anda kodo avla zuralo la lumako. Da dele se klitero, prav tele o šavo. Inke dele se prav le, pilas o šavo, biš litera tut. Da je bel baro lek metere o šavo, zurajvere kataro tut. Inke maj šukar sas. Načo lek berš, pale žan pa pale. Andoveš, ha bodopas, aj kidas, pena dikes tata, če zuralo sim kathari graste skotud, ne pene site žas papale, žal žukare le so grast, ne pene linke site pelo šavo, da mi je na tu desmu rešaves, sar biš ostu, sar te bišo, čerhaj sim, čerhaj, pardi čerhaj, mi što je?

Kadungriko rádió voszas perománi síb. Peje kurko duvar, saj malagyon manca, pe márcakó, taj zsójakogyesz, saj sunen amen. Kvalla Gábor esz sundine. Ásendév lesz a.

0: A Duna Média Szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVE. Izhatovlenno za spoverenosti Duna Media Szolgáltató non-profitnoje zakretoje akcionernoje obšestvo. A műsor újra meghallgatható a www.mediaclick.hu weboldalon.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Rádics Milenko.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Az előttünk álló 30 percben Stevan Mokrányac, a szerb népdal szenvedélyes gyűjtőjének feldolgozójának, a szerb zenetörténet egyik legnagyobb alakjának munkásságáról szóló sorozatunk befejező részét hallhatják.

Az 1856-ban a kelet-szerbiai Negotin városában született kiváló zeneszerző Stevan Mokranjac elődeinek, illetve zeneszerző kortársainak tapasztalatait felhasználva ötvözte a szerb nemzet zenéjének meghatározó stílusjegyeit, a felgyűjtött népdalokból megírta a 15 dalkoszorúból álló főművét, az általa komponált egyházi zeneművek segítségével pedig biztos alapot teremtett az egységes nemzeti zenei stílus kialakításához, fejlődéséhez. A Szerbiában, Makedóniában, Crnagorában és Dalmáciában összegyűjtött népdalokból 26 éven át 15 dalcsokrot írt, melyek eredeti elnevezése Rukaveti. Mokranjac dalkoszorúinak köszönhetően pezsgés és egészséges tisztulás indult meg a szerb nemzet zenei életében. Az általa vezetett első belgrádi dalegylet 1890 és 1910 közötti külföldi vendégszerepléseinek köszönhetően a szakavatott közönség Olaszországban, Németországban, Törökországban, Oroszországban, Magyarországon és Bulgáriában is megismerkedhetett Mokranjac életművével. A kórus 1895-ben Budapesten koncertezett. Mai műsorunkat sorrendben a 13. dalkoszorúval nyitjuk, amelyet Hazámból alcímmel 1907-ben írt Mokranjac. Érdekes, hogy a szerző ugyanezt az alcímet adta az első, második, harmadik és ötödik dalcsokrának is. Ebben a műben, amelynek két változata is van, négy dal csendül fel. Az alcímből könnyen következtethetünk a dallamok eredetére. Mokranjac ebben az opuszban szerbiai dalokat dolgoz fel.

A 14. dalcsokor Bosznia-Hercegovina területére kalauzol bennünket, amelynek történelmében nagy jelentősége volt a több évszázados török uralomnak. Ennek jelei felfedezhetők az első dalban, amelyben akárcsak az összes többiben inkább a városias, a polgári zenei stílusjegyek dominálnak a népiesekkel szemben. A dalkoszorú 1908-ban látott napvilágot.

Mokrányász 15. egyben utolsó dalcsokra ebben a zenei formában szintén az egyik legjobban sikerült műalkotás. A szerző visszatér a 10. dalcsokorban elhangzott dallamok származási területére, Ohrid és környékére. Az 1909-ben keletkezett makedóniai válogatásban 5 dal kapott helyet.

Kedves hallgatóink, a Nemzetiségek zenéje mai adásában a kiváló szerb zeneszerző Stevan Mokrányac életét és munkásságát bemutató sorozatunk befejező részét hallották.

0: Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvátnyelvű nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. június 29-e hétfő van.
2: Narodnostna emisija Mađarskog rádija na hrvatskom jeziku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most hétfői műsorainkat ismételjük meg. Először Három szólamra című portrémagazinunkat, majd szlovén félórás műsorunkat, ezt követően nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást!
1: Egy korábbi műsor ismétlését hallják. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven.
0: A következő órában Három szólamra című műsorunkat hallják.
1: A mikrofonnál Horváth Éva.
2: Köszöntöm a hallgatókat! A portréban elsőként Búzás József, a Teleki József általános iskola igazgatója, és Olá Zoltán pedagógus beszélnek a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatásáról. Majd Vári Hegedűs Olga író, az Esélyegyesület elnöke mesél a Vegyes házasság aromája című könyvéről. A riporter Tóti Kenikő.
3: Lelkesedéssel, kitartással, becsülettel végzi munkáját Búzás József a Nógrád megyei kis településen, Szirákon működő Teleki József általános iskolai szakiskola intézményvezetője. Az oktatási intézménybe szinte csak cigány gyerekek járnak. A tanulók az általános iskolai műveltség mellett gazdaszakmát és ezzel együtt ingyen jogosítványt is kapnak. Az iskolában az otthonról hozott szociokulturális hátrányokból fakadó nehézségek felszámolásában is segítenek a gyerekeknek. De még sok a megoldásra váró feladat, mondja az intézmény vezetője, aki a gyerekek személyiségformálása terén végzett kiemelkedő munkájáért 2019-ben Németh László díjat kapott. A portré vendége Búzás József, a Teleki József általános iskola és szakiskola intézményvezetője, és Olá Zoltán pedagógus, a tehetséges gyerekek kibontakozását támogató program vezetője. Búzás Józsefet, a Sziráki Teleki József általános iskola és szakképzőiskola intézményvezetőjét és Olá Zoltán tanítót köszöntöm. Kezdjük azzal, amire az intézmény vezetője a legbüszkébb, hiszen egy felújított iskolában kezdték már idén a tanévet, sőt már az elmúlt év végén is új állapotában volt az iskola. 2020-ban kaptak egy támogatást, és rá egy évre el is kezdődtek a munkálatok. Milyen állapotban volt akkor az iskola, amikor ez a felújítás szükségszerűvé vált, Józsefet kérdezem most?
4: Hát igazából a régi fel nem újított iskolánk két részből állt. Volt egy, mi úgy neveztük, hogy új szárny, új épületszárny, ami 2001-ben épült, és van egy régi szárny, ami meg közel 100 éves. És sajnos az új szárny is, tehát a 2001-ben épült szárny is már olyan problémákkal küzdött, hogy a szél lefújta a cserepet, illetve a akkori tervezésbe, a termekben nem terveztek bele kézmosót, és a mellékhelységek is olyan állapotban voltak már, hogy mindenféleképpen egy felújítást igényeltek, de a legnagyobb ok, amiért mi szerettük volna ezt a támogatást, és ami miatt a belügyminisztérium támogatott is minket, hogy annyira megnövekedett a tanuló létszámunk, hogy kicsi volt már nekünk az iskola, ezért a felújítás mellett a tetőtér beépítés is tervezve volt, és az is megvalósult.
3: Zoltán, jelenleg felújított termekben kezdték az oktatást. Ez mennyiben korszerű most? Mennyiben más?
5: Én úgy érzem, hogy teljesen más, teljesen jobb lett. Digitális táblákat is kaptunk, és sokkal jobban megy a munka ezáltal. Tehát a tehetségprogram, amihez ezek a dolgok nélkülözhetetlenek voltak.
3: Ugye az igazgató úr említette, hogy rossz állapotban volt az iskola. Ez esetleg mondjuk egy kicsit el is riasztotta a diákokat onnan? Most azáltal, hogy mondjuk felújított az épület, jobban vonzóbbá válik ott a környéken élő fiatalok számára?
5: Az iskolának az mindig vonzó volt, akkor is, mikor nem ilyen állapotban volt, mint most, mivel olyan programokat létesítünk, ami ide csalogatja úgymond a helybéli és a nem helybéli gyerekeket.
3: Igazgató úr, hány osztályt indítottak?
4: Minden évfolyamon egy osztályunk van. Tavalyi évben a második évfolyamon két osztályunk volt, de sajnos három kollégánk a tavalyi év második felében nyugdíjba vonult, és nyáron nem sikerült találni a helyükre pedagógust, ezért rákészítünk arra, hogy egy osztályként indítsuk szeptemberben a két osztályt. Pedig elég nagy létszám, tehát 25 fős létszám. Nekünk mindig is az volt célunk, hogy kis létszámú osztályok legyenek, és a kis létszámú osztályokban próbáljuk azokat a lemaradásokat pótolni, amiket esetleg a tanulók az iskolába jövetelkor kulturális hátrány, szociokulturális hátrány, amit hoznak, hogy azokat ledolgozzuk. Sajnos idén egy ilyen nagy létszámú osztályt kellett indítunk a második osztályból, a harmadik osztályunk az már 25 fős. Azon kívül elég sokat növekedett a tanulói létszámunk a többi évfolyamon is. Ugye a szomszéd településen megszűnt az iskola, és volt olyan időszak előttünk álló tanévben, hogy jobban megismerhette a szomszéd település a mi iskolánk működését, mert a felújítás alatt az ottani üresen álló iskolaépületet béreltük, és most szeptemberben tömegesen hozták hozzánk a szomszéd településről a tanulókat, ezért így a többi osztályban is megnövekedett a tanulói létszám.
3: A pedagógus hiány mennyi ideig fog fennállni? Ugye azt mondta, hogy nyugdíjba mentek. Milyen összetételű egyáltalán a tanári kar?
4: A kérdésnek az első fele, hogy meddig fog ezt tartani. Hát ez addig tart a pedagógus hiány, amíg nem sikerül olyan pedagógus találni, aki nálunk képzeli a jövőjét, nagyon nehéz. Tehát egy vidéki iskolában, ahol a tanulóknak a 95%-a roma nemzetiségű, aki meg nem roma nemzetiségű, az nevelőszülőknél van, roma nevelőszülőknél, tehát mondhatnánk azt, hogy 100% ugye a roma nemzetiségű tanulók aránya, mégis egy nemzetiségi iskola vagyunk, ez természetes. Ilyen iskolában nagyon nehéz pedagógus találni. Ugye az elsőleges cél nekünk is az volt, hiszen ezt már láttuk stratégiailag, hogy ez problémát fog okozni, hiszen egyre több pedagógus az, aki eléri a nyugdíjkorhatárt és a megérdemelt pihenését fogja elkezdeni, és próbáltunk is helyileg ezen ellen tenni, hiszen 2006-ban a törvényi szabályozás lehetővé tette iskolánkban, hogy a szakmai képzés után a tanulóink itt maradhassanak két év alatt megszerezhessék az érettségét. Úgyhogy az első ilyen osztályunk 2020-ban meg is kezdte a tanulását, és pont 2020-ban bejött az, hogy csak emelt szintű érettségével lehet főiskolára menni, és így elsőnek az első képzésben nem mertük még bevállalni például azt, hogy a tanulóink emelt szintű érettségét tegyenek, úgyhogy ez egy kicsikét a terveinket megbolygatta. Bízom benne, hogy hosszú távon azt fogja megoldani a mi pedagógus hiánykérdésünket, hogy helyből fogunk kinevelni tanulókat, hát addig pedig próbálkozunk a munkaerőpiacon, és hát szerencsénk lesz.
3: Zoltántól kérdezem most, hogy mi van akkor, hogyha egy fiatal elmegy tovább tanulni, akár mondjuk főiskolára, egyetemre, azt mondja, hogy vissza fog jönni erre a településre, és itt fogja oktatni tovább a roma gyerekeket, aztán mégis meggondolja magát, és mégsem jön ide. Tehát mi az, ami vonzó lehet ebben, amivel ide lehet vonzani egy pedagógust?
5: Aki ide jön, és aki itt fog maradni, vagy itt nevelődik ki, az, hogyha ezt nem érzi hivatásnak, akkor nem fog itt maradni, viszont itt olyan programok vannak, tehetségprogramok, amivel a fiatalok ki tudják bontakoztatni szárnyaikat, úgyhogy itt bármihez hozzá lehet nyúlni, hiszen az igazgató úr az minden feltételt megad ahhoz, hogyha bármilyen sportszakkört, bármilyen kulturális programot akar szervezni. És ugye ezek mind-mind kellenek ahhoz, hogy az embernek meglegyen a pedagógus 1, és aztán utána a pedagógus 2 életpálya modell. Tehát ott eredményeket kell érni, eredményeket kell felmutatni, és bizony ahhoz egy olyan iskola, én azt mondom, hogy jó alap, mint a miénk, ahol az igazgató megteremti a feltételeket ennek szerintem.
3: Vannak az iskolájukban hátrányos helyzetű gyerekek?
4: Arányaiban 75%-a halmozottan a hátrányos helyzetű tanulók aránya, és ha csak a hátrányos helyzetet nézzük, akkor 90%. Aki a gazdasági kérdés mellett, hogy a szülőknek az iskolai végzettség alacsony, az nyilván egy jóval kisebb kulturális tőkével érkezik az iskolába, az első osztályba.
3: A felzárkózáshoz különböző programok vannak ma már. Ugye ezért működnek a tanodák, a biztos kezdett gyerekházak, tehát ez minden azt szolgálja, hogy azok a gyerekek, akik hátránnyal indulnak, amire eljutnak az iskolába, korig, illetve még ott is most már végig kísérik az ő életüket, sőt egészen a szakmához jutásig, vagy akár a munkához jutásig is. Ezek a gyerekek részt vesznek-e ilyen programokban?
4: Nyilván olyan településen, ahol működik tanoda, ahol működik biztos kezdett a gyerekház, ott nyilván megkezdődik már ugye a támogatás, de régebben ugye ez iskola központú volt. Ugye az integrációt egy programmal, az IPR nevezetű programmal ezt támogatták. És valóban a felzárkózásra szakirodalom, a felzárkózásra szakmódszertan, illetve anyagi forrás volt. Most a kulcs szó 2010 3-tól 14-től nem az integráció, az mintha el is felejtődött volna, hanem a lemorzsolódás csökkentése. Most itt az iskolai szinten, az országos szinten inkább a lemorzsolódás csökkentése az, ami előtérbe került. Viszont mi, akik ugye annak idején benne voltunk az integrációs folyamatokba, amikor megismertük azokat a módszertanokat, mi továbbra is visszük, hiszen nekünk az is ugyanolyan fontos. És olyan településen, ahol nincsen tanoda, nincsen biztos, hogy kezdett gyerekház, ott nyilván ezek a dolgok nem működnek, minden az iskolára, illetve az óvodára marad.
3: Igazgató úr ugye említette azt, hogy hát a pedagógus hiány ez gondot jelent önöknél is. Itt most Zoltán elmondta, hogy rengeteg gyerek hátrányos helyzetből indul, de kérdés, hogy a pedagógus az mennyire van erre felkészítve?
4: Van módszertan, van tanfolyam, mégis azt kell, hogy mondjam, hogy nem ezen múlik. Az, hogy ezeket a tanulókat sikeresen tudjuk nevelni, oktatni, ahhoz jó pedagógusnak kell lenni. Tehát aki jó pedagógus, az meglátja, megtanulja. Ugye nekünk annak idején 2004 környékén kb. 300 órás továbbképzést kellett elvégeznünk, ahol csak ezt tanították. Hogyan kell a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak az integrációját elvégezni.
3: A jó pedagógus az felfedezi akár például a tehetséget is, Zoltán. Ugye így van ez?
5: Igen, én úgy gondolom, hogy először is meg kell keresni minden gyerekben a jót, mert minden gyerekben van jó. A másik dolog, fel kell tenni a tudásvágyat gyerekekben, és erre nekünk elindult egy tehetségprogramunk, ami a mai napig működik, ahol minden egyes kolléga megnézi, kielemzi, hogy melyik gyereket úgymond mire bírja felnevelni, használni, milyen versenyen tudja elindítani. Egy helybe dolgoztuk ki ezt a tehetségprogramot, és ugye ez a kultúra minden egyes részét fölöleli, és vannak még törekvések persze, mert ami nálunk még egy picit háttérben van, ezek a sport dolgok, de miért nincs sportszakkörök nálunk nagyban, azért nincsenek, mert nincs még tornaterm. De a tehetségprogramunknak köszönhetően, ahogy előbb is említettem, mindig járunk országos versenyekre. Tehát is országos versenyeken, hála a jó Istennek, azért nagyon szép eredményeket, győztes eredményeket hozunk el. Azért egy ilyen kis faluból eljutni háromszor a Nemzeti Színházba, az azt jelenti, hogy háromszor kellett nyerni gyermekeknek országos versenyen, tehát első helyet kellett elérni, ilyen volt ének kategória, vers kategória, tánc kategória, de ugyanakkor működnek nálunk olyan szakkörök is, például még, hogy hegedű szakkör, gitár szakkör, zongora szakkör, tánc szakkör, kézműves szakkör, és mondom, még törekvéseink vannak arra, hogy bevonjuk a sportszakköröket is, erre lenne is lehetőségünk, hiszen megszerettünk egy olyan fiatal férfit, aki Európa és világ győztes grapplingbe, és ő itt tanítaná is ezt nekünk, de ugye erre még erőforrás kell majd szereznünk, és akkor ez is beindulhat.
3: Az intézményben járók zömében ugye roma gyerekek, akiknek egy része hátrányos helyzetű, ezt már említettük. Nem biztos, hogy elsődleges szempont az, hogy otthon könyvet vásároljon a család a gyereknek, mert ugye sok más mindenre kell a pénz. Igazgató úr, ön ezt hogy látja? Ilyenkor mondjuk az iskola könyvtára pótolni tudja ezt a hiányt?
4: Igazából ugye azt tudni kell, hogy nyilván ezzel mi is tisztában vagyunk, és például bármilyen versenyünk van, és elég sok verseny van nálunk egy évben, házi versenyek, illetve évvégén mi nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy mindig jutalomkönyveket kapjanak. Tehát például csak tanév végén most ugye picit meg is döbbentem, mert én lehetőrikkában járok könyvesboltba, és évvégén én mentem igazgató helyettes úrral, ugye a kollégák leadták, hogy akkor jutalomkönyvek melyik osztályban, hány tanuló, fiú, lány, kik azok, és akkor hát így fizettünk ilyen 160-170 ezer forintot a jutalomkönyvekre, és akkor most évvégén 280 ezer forintot kaptunk ott. Nem olcsó, és ez viszont nagy mennyiség. Tehát mi erre hangsúlyt fektetünk, hogy úgy próbáljuk megszerettetni a tanulókkal az olvasást, hogy úgy próbáljuk még fenntartani, amit az órán, hogy kapnak is jutalomkönyveket. Tehát próbáljunk személyre szabott jutalomkönyveket vásárolni, tehát olyat, ami tényleg korosztály szerint, és itt most nem a pár utcai fiúkat kapják, hanem tényleg olyan ifjúsági regényeket, olyan állatokról szóló regényeket, olyan mesekönyveket, amit úgy gondolom, hogy forgatnak is, elő is veszik, nézik is. Nyilván korosztályban más, alsóban nyilván könnyebb elérni azt, hogy a tanulók olvassanak, felsőbe, szakiskolába nehezebb fenntartani is, sokkal több információt kapnak a telefon, a Facebook, a TikTok, a különböző ilyen közösségi platformok, rengeteg időt elvesznek. Az információ áradat nem is engedi, hogy leüljenek, és akkor 3-4 óra hosszát eltöltsenek egy olvasással. Ezt sajnos meg kell értenünk, tehát ez ellen lehet harcolni, lehet finomítani,

0: kertész és gazdaszappát képez, és 2006-ban bejött egy olyan törvény, hogy azok a tanulók, akik a szakmát szereznek, kérhetik azt, hogy a helyben az iskolában a 2 év alatt megszerezzék az érettségit is. Ez sajnos csak 2016-tól felmenő rendszerbe indult, és 2020-tól felmenő rendszerbe ki is vezetőd. És nálunk a szakmai képzés mellett, tehát 2 év alatt érettségit is szerezhetnek azok a tanulók, akik úgy gondolják, hogy amikor megszerezték a szakmát, még van kedvük és erejük, kitartásuk, motivációjuk, hogy itt maradjanak és érettségit szerezzenek, és most indult el az az utolsó évfolyam, akinek még erre lehetősége van nappali tagozaton, és jövő évtől kezdve meg kell vizsgálnunk, hogy akkor sajnos a törvényi szabályozás az már úgy alakult, hogy mindentől kezdve már csak technikumban lehet ezt megtenni, ugye mi nem vagyunk technikum, és nem is nagyon tervezzük a közeljövőbe, hogy változtassunk, ezért már csak lehet, hogy esti tagozaton lehet érettségit szerezni. Úgyhogy most még az utolsó évfolyam az nappali tagozaton érettségit is tud szerezni.
1: Akkor most az eddigi éveket vegyük alapul, mert azt mondja, hogy ez az utolsó év, hogy többnyire szakiskola, vagy inkább érettségi és felsőfokú iskola? Mit választottak a gyerekek?
0: De többnyire szakiskola természetesen, hogy 8. osztályban van egy döntés. Tehát 8. osztályban kell dönteni, itt maradnak-e, nem maradnak itt. A tanulóink 95%-a itt marad. Itt megszerzi a szakmát,
1: igen,
0: jogosítvány. Ugye azt is fontos tudni, hogy a gazdaszakmánál csak az mehet a szakmai vizsgát tenni, akinek megvan a D-kategóriás vagy B-kategóriás jogosítványa. Ezért az iskola minden gyereknek ingyenesen biztosítja a B-kategóriás jogosítvány megszerzésének a lehetőségét. És megszerzi a szakmát, és utána választhatott, hogy akkor ő megy a munkaerőpiacra, vagy itt marad is még 2 évig belül az iskolapontba is kőkeményen, ugye ott már ebből a 2 évben csak tényleg az érettségi tantárgyak vannak, és akkor nekiáll, és nincs gyakorlat. Ugye nagyon, a mi gyerekeink nagyon szeretik a gyakorlatot. Nem is véletlenül választják ezt a szakmát. Ugye a gyakorlat az egy teljesen más dolog, mint beülni, és akkor matematikát tanulni 12 órában, meg angolt tanulni heti 8 órában, és azért vannak, akik választották ezt is. És vannak, akik szerettek volna tovább menni főiskolára is.
1: Igazgató úr, hát önnek tökéletesen igaza van, ugyanis gyakorlat teszi a mestert. Úgy tudom, hogy a szakképzéshez önök egy szakgazdaságot is kialakítottak, ami igazából egy farm. Mit termelnek, illetve jól tudom, még tenyésztenek is ott.
0: Hát igen, az egy csoda. Tehát én úgy gondolom, egy csoda az egész története. Egyszer fölébredtem, és akkor megálmodtam, hogy kellene nekünk egy saját gyakorlati helyünk, tehát hogy ne kelljen kimenni a tanulóinknak más gazdaságba. Bejöttem, elmeséltem a kollégáknak, támogatták, és akkor neki láttunk, és önerőből, a saját költségvetésünkből, puszta kézzel, a gyerekek segítségével felépítettünk egy faházat, aztán felépítettünk még egy faházat, aztán felépítettünk csirkeólat, disznóólat, aztán bekerítettük az egész területet, és akkor egy szép lassan kialakult egy igazi tanggazdaságunk, ahol elsőlegesen baromfit tenyésztünk, úgyhogy a kis csirkék is már mi keltek. Emellett van fóliasátlás gazdálkodásunk, egy mini gyümölcsösünk is van, és hát vannak olyan időszakok, amikor próbálkozunk különböző állatokat, tehát voltak már nyulaink is, most tervezzük, hogy lehet, hogy a következő évtől megpróbáljuk a sertést is. Van egy műtehenünk, nyilván azt nem kell etetni, de ugye azon, amit lehet a fejést, meg lehet tanulni a tehénnek a fő részeit, meg lehet tanulni a tartásmódokat, meg lehet tanulni. De elsőlegesen baromfi. Liba, kacsa, csúknak a különböző fajtái, tehát erdélyi kopasznyakótól elkezdve a hogy én nem vagyok ilyen állattenyésztő szakember, én inkább gépész vagyok, a kollégáim tudnak elmondani, hogy milyen típusú baromfi fajtáink vannak.
1: Lehet, hogy Zoltán tudja, nem foglalkozik ezzel?
2: Én csak annyira foglalkozom ezzel, hogy kiviszem a gyermekeket, és bemutatom nekik elsőtől negyedikig a tangazdaságot, hogy már szokják, hogy mi lesz a jövőben.
1: Fontos a kicsi gyerekeknek, hogy ismerkedjenek így közelről?
2: Én azt mondom, hogy igen, fontos, mert ugye a harmadiktól már van környezetismeret óra, és ugye ott már szoktunk tanulni a paprikáról, paradicsomról, a különböző baromfi félékről. Ugyanis ezt, hogy élőben láthatják, az így teljesen jó nekik, és azt mondom, hogy fontos is.
1: Ezek az élő természetismeret órák nagyon jók lehetnek ott Szirákon, ezek szerint.
2: Igen, némelyik kolléganőm nem mondjuk, mert valami fél a baromfitól, de olyankor megoldjuk, és ezért mondtam, hogy összetartó itt a gárda, és akkor felvettük a gyerekeiket, és akkor éppen azt tartja meg az akkori órát nekik.
1: Tankonyhájuk is van. Nekem egy olyan érzésem van, hogy önök mindenre megtanítják a gyerekeket, ami az élethez kell.
0: Igen, tehát pontosan ez a legjobb megfogalmazás, hogy nem csak a tananyagot tanítjuk, nem csak a szakmát próbáljuk elsajátítani velük, hanem nagyon sok olyan információt, nagyon sok olyan, nem is tudom, hogy szaktudást próbálunk átadni, ami az élethez kell. Tehát van tankonyhánk is, megtanítjuk őket pizzát sütni, nincs benne.

0: tartományokba. Eljárunk gombázni az erdőbe, megtanítjuk a gombafajtákat, megtanítjuk, hogyan kell gombát feldolgozni, sőt volt a pincinkben, amikor saját magunk neveltünk gombát. Tehát ami így eszünkbe jut, amivel találkozik az ember, vagy találkozott az életébe, megbeszéljük, hogy hú, én ezt tudom, mi lenne, hogyha megtanítanánk neki, és akkor megtanítjuk. És ezek a pluszok, ezek a dolgok, amiket hozzáteszünk, legyen az tehetséggondozás, legyen az plusz olyan ismeretek, amik itt például a faluban, a szűkebb környezetben, de akár itt Dél-Nógrád megyében például a gombázás, ez egy nagyon fontos dolog is volt. Van olyan tanuló, aki nem ismerte, van olyan tanuló, aki kevésbé ismerte, van olyan tanuló, aki nagyon ismerte, és akkor ő segített nekünk abban, hogy akkor a többieknek is megtanította. Ez egy olyan közösségi erősítő érzést ad, amelyre rá dolgozva el lehet érni azt, hogy akkor ha szeret ebbe az iskolába járni, szeret ennek a közösségnek a része lenni, akkor hajlandó megcsinálni a házi feladatot, hajlandó megtanulni a leckét, és erre építettük. És valóban így van, tehát csináltunk filmklubot, nagyon sok terveink volt, nagyon sok mindent megvalósítottunk, volt, ami bevált, volt, ami nem, de folyamatosan próbáljuk fejleszteni a közösségünket.
1: A motiváció, amit az iskolában kapnak a gyerekek, az befolyásolja az értékek beépülését az ő vagy a családtagjaik mindennapi életébe?
0: Motiváció nélkül, ez olyan, mint a háznál az alap. Alap nélkül nem lehet építkezni. Motiváció mindenféleképpen kell. És nyilván hát nem vagyunk egyformák. Van olyan tanuló, akiknél, tehát nagyon megnyitja a tanuló lelkét, a tanuló érzésvilágát, erkölcsi világát, és sok mindent beenged. Van, akinél nyilván nehezebb dió a megtörést, nehezebb dió az, hogy kinyíljon, és akkor próbálja átmenni ezt az értékrendet. Azért azt tudni kell most már lassan, ahogy idősödünk, olyan tanulóink vannak, hogy már ők is ide jártuk, tehát őket is hasonlóképpen próbáltuk tanítani, úgyhogy kicsikét könnyebb dolgunk van. Igazából sok mindent átvesznek az iskolából a család is. Hát emlékszem, hogy annak idején, amikor én idejöttem, nem is hallottam egy tanulótól se, hogy elmentek volna nyaralni. Mi ugye nagyon sokat táboroztatjuk a gyerekeinket, hát jó, most itt az utóbbi covidos időszakban sajnos ez kiesett, de volt olyan, hogy egy nyáron háromszor is voltunk táborban. És akkor így látom, ugye a családok tesznek fel a Facebookon családi életmódot képeket, és látom, hogy ugyanoda, Palaton mellé, de már családdal viszik a gyereket, azok a tanulók, akiket mi annak idején elkezdtünk a Balatonra hordani, nyaralni. És ez csodálatos érzés, hogy ez innen táplálkozik, hogy ez egy fontos dolognak tartják, hogy bele kell, hogy férjen, hogy 2-3 napra lemenjenek a Balatonra.
1: Élményeket szerezzenek, ilyen, természetesen, vagy megismerjék az országot. Például elutazzanak valahová, nem kerül olyan sokba, csak eszébe se jutna az embernek, hogy most akkor kiruccanjon egy kicsit a családdal.
0: Tehát a romaságnál ez nem, én ugye szomszéd településen lakok, ugyanaz a két település, náluk nem volt ez szokás, nem volt ez jelen, nem is merült fel, hogy akkor a család együtt menjen nyaralni, azt se tudtuk mi az. És akkor szépen lassan így valamennyire ki lehetett nyitni a világot ilyen téren is. Csak egy példát mondtam, de ilyenből szerintem nagyon sok példát lehetne, nem is gondoltam még, hogy ezen így el kellene gondolkodni, de nagyon sok olyan dolog van, ami lehet, hogy az iskolából indult ki, és változtatta a családok életét, változtatta a falu mindennapját.
1: Beszéltünk már ugye sok mindenről, de ezek a kitörési pontok érdekelnek még engem, hogy milyen lehetőségek vannak a diákok számára, mert ugye a szakképesítés például mondjuk meg lesz, az érettségi meg lesz. Hogyan tovább? Milyen munkalehetőség van számukra a környéken? Most nem csak arról beszélek, hogy például pedagógus legyen valaki.
0: Hát most azért Magyarország ilyen szempontból, lehet, hogy az egész világon, tehát ilyen szempontból az utóbbi 3-4 évben nagyon jó helyzetben van, sokkal jobb helyzetben van, mint eddig volt, mert aki szeret dolgozni, az talál magának munkát. Ez nem így volt előtte. Bízom benne, hogy sokáig fog fennmaradni. Nagyon kevés az a tanuló, aki mezőgazdász lesz. Mi gazdaszakmát oktatunk, de azt tudni kell, hogy sajnos itt a térségben nagyon nehéz, sőt, igazából lehetetlen földterülethez jutni. Ahhoz, hogy valaki mezőgazdász legyen, földterület nélkül eszünkben. Ha állattartásban gondolkozik, ha szántóföldi növénytermesztésben gondolkozik, talán még a kicsi kertészet az, ami esetleg, de hogy mennyire lehet versenyképes, azt nem tudom, egy kezdő gazda. Ezért a fiúk döntő többségben építőiparban helyezkednek el, és ott ugye, hogy megvan a jogosítvány, az nekik egy óriási nagy előny, mert az, aki autóval is jogosítványra rendelkezik, az nyilván a brigádban egy magasabb szintet képvisel. A lányok pedig többségében gyárban dolgoznak, és viszonylag azt lehet mondani, hogy most olyan fizetésért dolgoznak, amiért megéri dolgozni. Úgyhogy ezt én örömmel tapasztalom, ha ezt utánkövetést csinálunk a elballagott tanulóktól, azt lehet mondani, hogy 95%-uk dolgozik. Ez köszönhető a munkaerőpiaci helyzetnek Magyarországon, megköszönhető bízom benne a nevelésünknek is. a munkához való viszony kialakítását. A nemzetiségi osztás az már több mint 10 éve van, tehát amikor én idejöttem 2001-be tanítani, fiatalként, pályakezdőként, már akkor is volt, csak akkor ugye nem nemzetiségi oktatásnak, hanem kisebbségi oktatásnak nevezték. 2012-től kerültünk az országos roma önkormányzat fenntartásába. Itt a helyi település vezetői azok, akik ezt a megoldást választották, tehát nem szerették volna, hogyha mi bekerülünk a nagy közösbe, és keresték a megoldást, hogy hogyan lehetne egy olyan fenntartót találni, aki a mi sajátosságainkat megőrizni, és még lehet, hogy erősíteni. És akkor merült fel az országos önkormányzat fenntartásának a gondolata, és volt itt olyan vezető, alpolgármester, polgármester asszony, aki nagyon sokat dolgozott ezért, hogy ez megvalósuljon, és 2012. júniusában meg is történt az átvétel, és például teljes szakképzés azóta van az iskolánkban, tehát előtte csak a 2+2 éves képzésnek a 2 év alapozó szakaszát csináltuk a szakképzés részben, azóta van teljes szakképzésünk, és azóta van ugye az érettségiadó képzésünk is.
1: És akkor még egy kérdés Zoltánhoz, mert ugye most a harmadik osztályt tanítja, hogy milyen jellegű nyelvoktatás folyik. Most az érdekelne, hogy nem tudom, roma nyelvet oktatnak-e például, lehet, hogy ezt nem alsó osztályban, hanem később. Van-e erre lehetőség?
2: Nálunk van roma szakkör, ez be van építve a tanmenetbe, ez elsőtől van.
1: Igen, azt említette, ott csak ott nyelvoktatás is folyik?
2: Igen, ott így van, ott egy alapszintű nyelvoktatás folyik, és aztán utána negyedikben már angolt is tanulnak a gyermeket nálunk.
1: Még Józsefhez lenne egy kérdésem. Ön 2019-ben Németh László díjat kapott, amelyet az oktatási miniszter adományozza azoknak az általános iskolai, szakiskolai és középiskolai oktató-nevelő munkát végző tanároknak, akik a gyermekek harmonikus személyiségformálásában éveken át kiemelkedő munkát végeznek. Ez már egy biztosítéka annak, hogy amit ön tesz, az fontos és elismert tevékenység. Mire sarkalja ez a jövőben? Hogyan tovább, igazgató úr?
0: Hát én rendkívül büszke voltam, hogy megkaptam ezt a díjat, bár akkor sem tudtam, hogy történhetett, hogy ki az, aki egyáltalán tudja azt, hogy mit lent Szilákon, mit is csinálunk. Úgyhogy ez egy érdekes dolog volt, hogy megkaptam, nagyon büszke vagyok rá. Hát igazából most maga a díj, azon kívül, hogy egy óriási elismerés, nem hiszem, hogy azt sarkalna. Tehát nem hiszem, hogy minden nap azt lökni előrébb is, hogy hajtsuk, hanem mi ezt csináljuk, ebbe élünk nap, mint nap. Azt tudni kell, hogy nálunk a pedagógusoknak a közel 50%-a roma pedagógus. Nekünk egy kicsikét szívügyünk az, hogy jól is menjen. Azon kívül még, hogy hivatásként tényleg a gyerekek jövőjét építjük, amellett még az is nagyon fontos, hogy ez az iskola jól is működjön. És azért ez nagy hajtóerő. Hát nap mint nap új dolgot kitalálni, fejleszteni, stratégiát építeni, amellett, hogy a tanulóink ugye jövőjét is építjük, az egy nehéz feladat, és az visz előre. Engem is, Zolit is, és a többi kollégámat.
1: Ez legyen a végszó. Buzás József és Olán Zoltán, köszönöm szépen a beszélgetést, és kitartást kívánok munkájukhoz.
0: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen.
1: Vári Hegedűs Olga az Esély Egyesület elnöke, író és családanya. Az egyesületben végzett munkája során a hátrányban lévő személyek problémáira szeretné felhívni a figyelmet, miközben igyekszik szükségleti forrásokhoz juttatni a nehéz sorsú embereket. Emellett mentor tevékenységet, tehetséggondozást is folytatnak a fiatalok számára. Olga férje Vári Zsolt roma származású festőművész. E kapcsolat történetéről született egy könyv is, amely a Vegyes házasság aromája címet kapta, és végig kíséri az olvasót azon a göröngyös úton, amelyen a házaspár a megismerkedésük óta keresztül ment, és bemutatja, hogy még a nehézségek árán is hogyan születhet meg az igazi elfogadás. Köszöntöm Önöket, Tóti Kenikő vagyok. Köszöntöm a stúdióban Vári Hegedűs Olga írót, édesanyát, az Esély Egyesület elnökét.
3: Én is üdvözlök mindenkit.
1: Kezdjük az egyesülettel, amely országos működésű, munkájuk során felhívják ugye a figyelmet a hátrányban lévő személyek problémáira, igyekeznek szükségleti forrásokhoz juttatni ezeket az embereket. Pontosan ez mit is jelent? Kikről beszélünk, illetve milyen jellegű hátrányuk van ezeknek az embereknek?
3: Fókuszcsoportunk azok a gyermekek, gyerekek, és tulajdonképpen mi a fejlesztésükkel foglalkozunk leginkább, mert hogy azt tapasztaljuk, hogy nehezebben jutnak el fejlesztő foglalkozásra, vagy talán kevésbé is erre orientálódik számukra így a fejlődés, és a művészetet használjuk, mint eszköz tulajdonképpen, és a művészet és a játék, ami nagyon sok mindent kihoz a gyerekekből, és az, hogy forrásokhoz hozzájuttatjuk, ezeken a foglalkozáson keresztül találkozunk a családokkal is, tehát a szülőkkel is, és ezek ilyen beszélgetések, és akkor nagyon sok mindent megtudunk, hogy milyen tényleges szükséglete van annak a csoportnak, és akkor majdnem azt lehet mondani, hogy egyénileg, tehát hogyha valakinek adományra van szükség, megkeressük azt a forrást, milyen programra lenne igény, akkor arra van, hogy lobbizunk, kitaláljuk, hogy milyen program legyen, és honnan tudunk forrást keresni. Mindig így kutatjuk, tulajdonképpen szinten tartjuk így ezt a folyamatot.
1: Igen, említette, hogy megismerkednek a családdal, hát egyértelmű, hogy ugye a hátrányos helyzet az legtöbbször onnan ered.
3: Így van.
1: Mit látnak, mit tapasztalnak, amikor a családokat megismerik, hogy mi az oka ennek a hátrányos helyzetnek?
3: Zártak, nagyon zártak ezek a csoportok, tehát nehéz is úgy a bizalmukba, és sokszor egy hosszabb út nem úgy megy, hogy valaki megjelenik, és akkor jöttem és segítek. Ez egy bizalmi alapon működő munka, azt gondolom. Csak hogy mondjak egy példát, egy táborba is elvinni ezeket a gyerekeket, hát nem egy egyszerű ahhoz, hogy a család megismerjen minket, és hogy kire bízza a gyerekeket. Van, hogy megnyitom ezt a tábort, a szülőknek is meglátogathatják, akkor ez egy bizalmi területet mutatok. Ezen múlik, azt gondolom, a sikeres munka az, hogy eredményt érjünk el, és hogy minél több dolgot megtudjunk, minél több problémára fény derüljön, a gyökerére kerüljön fény, és hogy úgy tudjunk célirányosan segíteni.
1: Tehát fejlesztő célú programjaik vannak, társadalmi értékeket is bemutatnak. Pontosan hogyan történik meg, mondjuk képzeljük már el, hogy mi folyik egy ilyen foglalkozáson, illetve akik már régebb óta járnak, azokon mennyire vehető észre a változás? Mi történik?
3: Nagyon jó a kérdés, igen, és köszönöm, mert hogy pedagógusok is visszajeleztek, tehát megkerestek utána, hogy akár javult az írása a gyereknek, tehát vagy koncentráció képessége javult, hiszen a művészet az pont ezt segíti elő, észrevétlenül játszunk, tehát nem úgy, hogy én adok neki feladatot, matek feladatot, vagy olvas el egy szöveget, és azt értelmezzük, hanem hogy feldolgozunk egy témát, akár egy meseszőnyeg készítése, mesét el kell, hogy olvassuk, utána azról beszélgetünk, karaktereket megalkotják a saját képzeletükkel, a saját gondolatvilágukkal, tehát elkezdenek gondolkozni, elkezdenek egymás között beszélni, és hogy közösen alkotnak, egymásra is figyelnek. Tehát ez is alakul és csiszolódik, és az nekem egy eredmény volt, mikor a pedagógus ajánlotta a csoportunkat. Tehát tényleg a kis dolgoknak is lehet örülni egy ilyen területen.
1: És a látványos eredmény?
3: Volt olyan nagyobb programunk, ahol cigánylányokat tartottunk, az volt a feladat, hogy az iskolában tartás, tehát hogy ne kallódjanak el. Én azt gondolom, hogy 2 éves programban 20 lányjal dolgozni, annak a szakmai vezetője voltam, nem morzsolódtak le. Én azt eredménynek tartom, és tovább tanultak. Tehát, hogy azért ezek eredmények ezeken a területeken.
1: Ilyenkor szülőként egy kicsit mindig irigykedve tekintek erre, hogy mit tudnak önök jobban, mint például amit tud egy szülő. Itt most akár csak a lemorzsolódást vesszük, mert hogyha egy gyerek nem megy iskolába, sok esetben van, hogy a szülő már szinte nem tud vele mit kezdeni. Mi az, amit önök tudnak csinálni ilyen esetben?
3: Én igyekszek mindig a programjainkkal kicsit más mutatni, mint ami őket körbeveszi a hétköznapjaikba, hiszen az egy burok, akárhogy vesszük, az egy zárt burok, és hogyha viszek hozzájuk akár egy írót, aki akár közülük való volt, akár korábban telepen élt, és író volt, vagy íróvá lett, és hogy lehet, vagy ott van a férjem, aki festőművész, és állami gondozottként, 20 évig állami gondozottként élt, és hogy őt a művészet segítette, az, hogy áthidalja ezeket. Tehát ilyen példaképek nagyon nagy segítség lehet, hogy lehet mást is, hogy volt olyan gyerek, akivel úgy találkoztunk, hogy úgy jött oda a foglalkozásra, hogy neki azt mondták, hogy hát te már úgyse fogsz elérni semmit. Na, és akkor ilyenkor nagyon nehéz abból a pontból elindítani a gyereket. Mindig igyekszek egy kicsit színesebb programot vinni, hogy van azon a burkon kívül is világ, és azt egy kicsit megmutatni nekik, és ezek ilyen lépések. Nem szabad nagyon erőltetni. Mi az, amire igénye van, mi az, amire nyitott, és ezek a sok beszélgetéseken múlnak.
1: Ugye említette, hogy egy cigány férfihoz ment feleségül, igen, aki ugye művész.
3: Jár egyfajta néha egy kicsit, nem is azt mondom, hogy előítélettel, de úgy biztos, hogy jól döntöttél, biztos, hogy kaptam ilyeneket korábban. korábban. Most már, vagy azért most már 12 év házasság, 13 éve vagyunk együtt, most már talán elhiszik, hogy működik.
1: Hát azt ez egy kicsit bővebben is elemezzük ki. Mit szólt a két család és a környezet?
3: A férjemnek ugye nem volt állami gondozott volt, de aki a pót anyukája volt, hát azt mondta, hogy ő cigánylányt képzelt el mellé. Ezt nagyon nehéz volt így először így elfogadnom, vagy így hallanom, hogy ez volt így az első döbbenet. Édesanyám meg, de most már azt mondom, hogy talán féltett, nem tudta, hogy mielőtt vagyok. Ő bízott benne egész a házasságig, hogy ez majd így lecseng, és így eltűnik ez a dolog, csak mikor házasság lett belőle, akkor látta, hogy ez komolyodik. És igen, szerintem így az egész dologtól féltett, na meg, hogy én ebbe a házasságba hoztam egy 7 éves kislányt, tehát, hogy nem volt mindegy azért a dolog, hogy hova lépek. Igen. Én meg valahol legbelül éreztem azt, hogy ezt meg kell lépnem, ez nem volt bennem egy kérdés, és én mikor én Zsoltot megláttam, én nem is azt láttam, hogy ő cigány származású, hanem az értékeit vettem észre, és láttam, éreztem, hogy jó ember, és ezt mai napig tudom mondani.
1: Talán megérzések alapján történnek ezek a dolgok, mivel két különböző kultúrából érkeztek ebbe a kapcsolatba, mindenki kihoz valamit a sajátjából, de úgy tartják, hogy az igazi megpróbáltatás az a hétköznapokban történik, tehát az, hogy megláttam és megszerettem, az egy dolog. Hogyha még itt a két család nem tetszését kell összeegyeztetni, akkor mi történik? Mekkora erő kell ehhez, hogy ezt a köteléket ne tudják szétszakítani?
3: Ez csak úgy működik, hogyha egymást támogatjuk. Ez, hogyha egyik a másik felé elkezd húzni, vagy elkezdi a fülébe beépíteni azt, amit mondanak, akkor nekem az volt a tapasztalatom, ami hasonlókkal történt, hogy szét is mennek ezek a párok. Viszont, ha egy az út, és egy az irány, akkor ezt tényleg nem lehet szétszakítani, ha kiállunk, és ehhez az is társul, hogy akkor bizony elhagyunk embereket mellőlünk annak érdekében, hogy a házasság meg fennmaradjon, valami miatt az erősebbé válik. Tehát lemorzsolódtak. Ő részéről is lemorzsolódtak, én részemről is volt olyan, igen. Ez egy nagyon nehéz.
1: Pontosan, hogy történt ez? Tehát kiről kellett úgymond lemondani a családból, ahhoz, hogy ezt a házasságot meg tudják tartani?
3: Igen, hát úgy, hogy lemondani nem, csak az egy fájó, hogy édesanyám nem jön hozzánk, férjem nem mehet, tehát nyilván én látogatom anyukámat, de akkor egyedül megyek, tehát nem
1: ez
3: nem
1: alatt
3: együtt.
1: A 12 év alatt
3: 12 év
1: az édesanyja nem ment el önhöz egyszer sem.
3: Még az elején, igen.
1: De miért? Valami konfliktus volt köztük, vagy csak
3: stílus,
1: úgy
3: a két stílus nem működött.
1: Két mentalitás,
3: így mondanám, igen. És az ő részéről is a pótanyja lezárta igazából a csalatot, azt mondta, hogy menj a családodhoz, tehát, hogy nehéz volt neki is. Igen, utána viszont ezt így egymást erősítve tettük, és hogy máshogy ez nem is mehet. De ugyanígy voltak barátok között is, ami már nem fért bele egy családi életbe. Amíg a művészi élet korábban délbe egy órakor kell, csak most mondok egy példát, mert ugye ők éjszaka találkoznak, vagy akkor vannak megjelenések, sokszor az éjszakában nyúló. Ez azért már egy családnál már problémát okozhat, holott, ahol már kisgyerek is van, hogy jó, hogyha ott van apa is, tehát, hogy olyan szépen formálódott ez. Én is talán időt adtam, ő is időt adott nekem, hogy egymáshoz csiszolódjunk, azt lehet mondani, és ami már nem fért bele barátilag, azok úgy el is tűntek, ami már nem kellett. Helyette betöltötte más programok léptek be. Ezek ilyen kis fokozatok voltak a 10 év alatt, tehát, hogy nem ilyen gyorsan, mert ezt nem lehet egyik napról a másikra. Míg szerelembe él az ember, meg ott van a rózsaszín buborék, ezt valóban nem látja ezt a mindennapokat, de ez a mindennapokban letisztázódik, és mindig azt mondjuk, hogyha egy probléma felmerül, mi a megoldás? Tehát, hogy nálunk nem az, hogy akkor hogyan bonyolódjunk bele, hanem akkor hogyan tudunk egymásnak segíteni és megoldani. Hogy...
1: Mikor volt a legnagyobb mélypont? Mert ugye hát ez, amiket most itt elmondott, amikor nincs meg ez a családi lelki háttér, a támogatás, akkor nagyon nehéz és nagyon erős hitnek kell lenni, hinni abban, hogy jól döntöttek mind a ketten.
3: Abba biztos vagyok, hogy jól döntöttünk mind a ketten. A legfájóbb az édesanyám, hogy nem úgy van mellettem. Velem van, meg találkozunk, meg beszélünk hetente, beszélünk telefonon, de nem az, ami mit tudom én, az én nagyszüleimnél volt, emlékszem, hogy mi mentünk, vasárnaponként ott voltunk. Tehát, hogy ez teljesen más, de én meg pont ezt tanítom a gyerekeimnek, hogy ez nem megengedhető. És én úgy is vagyok vele, hogy akit választ, az ő döntése, és én nagyon bízok benne, hogy ezt fogom is tudni tartani, hogy én akkor vagyok boldog, hogyha ő boldog. Azt el kell, hogy fogadjuk.
1: A gyerekeket is említette, ugye egy gyereket hozott a házasságba.
3: Igen.
1: és azóta még, hogyha jól tudom, kettő született?
3: Igen, kettő született, igen.
1: Két közös gyerek.
3: Két közös.
1: Na, a gyerekek születésekor mennyire változott meg a helyzet a családban, a rokonságban, a barátok körében? A gyerekek születése valahogy lesimítja ezeket a sarkos
3: helyzeteket. Volt egy nagyon fájó egyébként, mikor az Ádámot megmutattuk a Zsoltnak, a pót anyának, és akkor azt mondta, hogy hát túl fehér. Tehát, hogy így, ez úgy akkor, amikor az ember ott van gyermekágyosként, akkor ez úgy, nem, szerintem nem is gondolt bele, hogy úgy tört, forgatott bennem. Édesanyám persze minden unokájának körül szereti, és én azt mondom, hogy a Zsolt részéről is, mert volt, hogy voltak találkozások, programon ott volt ez a hölgy, és akkor látta a gyerekeimet, beszélt hozzá, pingpongozott vele. Én azt gondolom, hogy valahol ezt a részét sajnálják, hogy nem úgy élik meg ezt a úgymond nagymamaságot mind a két oldalon, mint hogy meg lehetne, és lehetne ennek örülni, hogy van két egészséges, gyönyörű gyerek, és ők jöttek erre a világra, és itt vannak, és ennek kell örülni, és minden más szerintem félre lehet rakni, tehát ez már nem probléma.
1: A családon belül ez a két kultúra találkozása hogyan elevenedik meg? Miben? Például a hétköznapokban, a családi életükben.
3: A cigányoknál azt tapasztaltam, akikkel így mi kapcsolatban vagyunk, hogy a család és a közösség ereje a sokkal erősebb, mint a magyaroknál, és hogy ez nálunk nagyon fontos, hogy...
1: Ez nem is talán széthúzásnak lehet nevezni, hanem inkább ilyen bezárkózás. Mindenki
3: igen,
1: a saját igen, családjának.
3: Igen, a cigányoknál talán nyitottabb, tehát hogy
1: a tágabb
3: rokonság révén, de annak van egy ereje, ha ott van közt. Ez csak azt tudja tényleg, aki leül közéjük, és ott van egy asztalnál ülnek, beszélgetnek, beszélgetünk velük, és akkor tudjuk akár a nőkkel, tehát, hogy akik tényleg a gyerekekkel foglalkoznak, hogy ez milyen a főzés, az ízek, tehát ez az ízviláguk. Szerintem ez egy csodálatos, és ez valahol egy összetartó erő. Ezt úgy igyekezzük egyébként, én azt gondolom, hogy a család fontosságát a mi családunkba is, hogy mindent megbeszélni, a tesóknak egymást szeretni, mert egymásra a később is szükségetek lesz.
1: A férje hozott-e valamilyen cigány hagyományokat, szokásokat, amire megkérte, hogy azért ezeket vigyük tovább a saját családunkban.
3: Nem, mert őt magyarok nevelték, mivel állami gondozott volt. Uh-huh. Ő nagyon sokáig kereste az identitását. Nem is tudta, hogy cigány sokáig, csak mikor kikerült az intézetből, akkor mindig a cigány csoporthoz küldték. És akkor
1: hallottam egyébként ilyenről. Tehát
3: nem értette, hogy miért oda küldte. Tehát ő nem találta a helyét.
1: Hány éves koráig nem tudta, hogy ő
3: cigány? 22-3 ott kezdett úgy derengeni neki, hogy ott valami nem oké.
1: Ezekben az intézményekben ez nem derült ki, tehát nem mondták
3: nem
1: el.
3: Nem volt ilyen, és ezért is ő tartja fontosnak ezt az identitás erősítést, hogyha egy ilyen csoportokkal foglalkozunk, hogy igen, ezeket erősíteni kell, mert ilyen problémák bizony, hát vidéken élt, mentek erdőbe, gyűjtötte a gyümölcsöket, a gyerekekkel játszottak, de ez nem volt téma, hogy most ki cigány, ki nem cigány, tehát ez egyáltalán nem. Csak mikor kikerült, na, akkor ugye azért a látszódott rajta, nem is úgy nyilván egy frissen kijött intézetből, szegényesen öltözött, és rögtön perem szélén érezte magát, és nagyon erősnek kellett neki lenni ez. De tényleg, amiket így néha így elmesélt, hogy mennyi helyen elbukhatott volna, és tényleg a művészet volt az, ami mindig felemelte és erőt adott neki. És ő inkább ezt hozza a családba, ezt az erőt, ezt a kitartást tanítja. Hát a kisfiának, igen, 11 éves, ő már ugye megérti, nagyon, tehát ezeket a beszélgetéseket mondja, és látom Ádiba is ezt a magabiztosságot, ezt a meg tudom csinálni. Ő ezt hozta be inkább érdekes módon, tehát a családban. Én meg azt talán, amit, mert hogy én egyébként tényleg én elmondhatom, hogy azért jó családi körülmények között nevelkedtem, ami fontos volt, hogy együtt legyünk, közös programok, én vagyok az, aki, na, csináljunk már valamit, mert ő hajlamos, hogy csak fest, hogy akkor el van a saját világában, vagy akkor kicsit menjünk. Ez az, amin átlendítek, hogy nem, most egy kicsikét menjünk erre vagy arra, és akkor jó, csináld, irányítsd. Tehát, hogy erre meg nyitott kapukat ad nekem. Úgyhogy talán ezért működik, mert egymásra figyelünk.
1: Amikor ugye arról beszélünk, hogy fontos a társadalom, és az elfogadás, itt most konkrétan a cigányságra gondolok, akkor ugye felvetődik az emberben a kérdés, hogy talán ezt a családokon belül sikerül-e vajon első lépcsőfokként megvalósítani.
3: Én azt gondolom, hogy ettől vagyunk mi hitelesek, hogy mi ezt éljük is a nehézségeivel együtt, és ezt tudjuk is akár tanácsként is, vagy hogyha elénk kerül bizonyos helyzet, akkor tudunk is ebben akár jó tanácsot, jó szót is adni, és igen, a családokban meg, ha jönnek is szülők, és lehet, hogy azt látok valamit, hogy én nem nem úgy csinálnám, nem a hibáira hívom föl a figyelmet, hanem az értékeire. És ha az értékek ki vannak emelve, onnan lehet dolgozni. Tehát ez nagyon fontos, és talán itt van az értékek fontossága, értékközvetítés, mint programokon keresztül, személyes kapcsolatokon keresztül, beszélgetéseken keresztül, alkotásokon keresztül. Nincs rossz alkotás, nincs rossz elkészített munka. Mindenben meg lehet találni a jót, és abból lehet építkezni, majd a következő jobb lesz, és ezek általában így szoktak sikerülni, igen, a következő jobb lesz.
1: Említette a családját, Olga, hol született, milyen családban, mert ugye ez nagyon fontos az indítatás, azért is, mert ez, ahogy most itt hallgatom önt, nekem az jön le ebből, amikor a párválasztás történt, akkor sem az számított, hogy milyen nemzetiségű, hanem az, hogy milyen ember.
3: Igen, hát én Szegeden születtem, mondjuk édesanyám az elvált, 4 éves voltam, amikor elváltott, tehát hogy én azt láttam, hogy ő mindent megtesz azért, hogy minket felneveljen, tehát hogy én nekem egy minta volt, jó apuval volt kapcsolatom, de talán a nevelés és az oroszlán részét azt anyu vitte, és igen, ott láttam azt, hogy mindent meg kell oldani, mindenből föl lehet állni, és anyu tényleg megteremtette azt a hátteret, iskoláztatást, nem kellett kollégiumba mennem, otthon biztosította a felsőoktatási képzést is, tehát és hát a nagyszülő.
1: Mit végzett?
3: Szociális munkás végzettségem van, és utána én darabig ebbe is dolgoztam, úgyhogy ez is adott egy ilyen rálátást, vagy egy ilyen érzékenységet talán. De talán az erős hátteret a nagyszüleim adták. Nyilván ugye anyunak gondolom a nagyszülők sokat segítettek a válás után, illetve tudom, mert sokat vigyáztak is ránk, mikor olyan volt, és az egy nagy mintát adott, azt gondolom a mami, aki összefogta a családot, és én ezt nagyon hoztam ebbe a családba is. Anyu által azt az erőt, hogy igen, mindent meg lehet oldani, és igen, végigmegyünk ezen. Mami meg az a tyúkanyó.
1: Tehát ennek a kettőssége.
3: Kettőssége jött, igen, igen. Hogy most így a kérdésre válaszoljak, igen.
1: Mi volt az álma, Olga?
3: Én 2 gyereket szerettem volna, amikor így álmodozik az ember, hogyha így ez van. Volt egy időszak, hogy én divattervező szerettem volna lenni, de ez a kreativitás valahol megmutatkozott, kialakult, így érdekes, ahogy így az út így vezet. Párkapcsolatban nem volt ideál, hanem hogy jó ember legyen, jó, szeressenek. Én nem tudok elképzelni egy olyan kapcsolatot, vagy én olyanban éljek, ahol bántanak, vagy ahol rossz, akkor inkább onnan megy az ember. Amit az első gyermekem születés után meg is tettem, mert éreztem, hogy én ennél többre vagyok hivatott. Ezt valahol érzi belül az ember, és persze vannak ennek több nehézségei, van, aki mer lépni, van, aki nem. De én akkor is mondtam, mert Szegeden foglalkoztam így egyszülős családokkal is a munkám révén, és nagyon sok olyan nővel találkoztam, akik ilyen helyzetben voltak, és mindig próbáltam ennek a támogatását megadni, hogy merni kell, meg kell találni hozzá, és mindig jön valami segítség, nincs olyan, hogy ne legyen sehogy.
1: De van olyan pillanat, amikor az ember azt hiszi, hogy most már a felhők mögül soha az életben nem fog kisütni a nap, igen. És ez az a pillanat, amikor ugye a segítő kezet oda kell nyújtani, ez nagyon fontos, igen. Egyébként, mert elhiszik, hogy nincs így tovább.
3: Van. Így van, és sokszor az sem mindegy, hogy ez a segítőkész hogy érkezik.
1: Igen, milyen formában.
3: Milyen formában ennek is megvan a módja, igen, és hát szakmámat itt használtam, tehát én ezt nagyon, nagyon megszerettem, amit a civil munkába is át tudtam szépen menni, vagy hát én legalábbis szeretem, és remélem, hogy jól is végzem.
1: Akkor most már mondjuk el azt is, hogy hol találkozott a férjével.
3: Én egy esélyegyenlőségi munkát végeztem, és az ő kiállításukat szervezte a mi munkahelyünk, és én voltam ennek a felelős, hogy fogadjam a művészeket. Hát így találkoztam, hogy jött, fogadtam, bemutatkoztunk, és hát ezt a napot ott együtt töltöttük, és hát beszélgetünk, a kerekasztal beszélgetéshez vezettem. Tehát tulajdonképpen így egy kicsit segítettem azt a napot neki, ő ott alkotott, és a végén azt a festményt odaadta, amit ő ott festett. Én azon, hogy nagyon így meg is lepődtem, mert nagyon, nagyon szép volt, ma is megvan ez a lantos ember. És én soha nem adtam ki a magánszámomat, csak a céges számom volt, és ő valahogy elkérte, és gondolkodás nélkül így odaadtam. Így amikor mentem haza, nem is értettem, hogy mi. És akkor utána kezdtünk beszélgetni, találkoztunk, én Szegeden, ő Budapesten élt, úgyhogy, és akkor ez több mint egy éves ingázás volt, mikor utána meghoztuk a döntést.
1: Első perctől gondolom egyértelmű volt, hogy ő cigány származású.
3: Igen, de annyira nem számított, tehát hogy ez engem nem érdekel.
1: Ez soha nem is érdekel.
3: Ezt én nem láttam benne. Tényleg. Én már utána kezdtem látni, mert ő mondta, hogy figyelj, hogyha ebből kapcsolat lesz, akkor engem érhetnek dolgok. Na, miről beszélsz? Tehát, hogy nem is értettem, hogy mi. Mert hogy ő már ugye tapasztalt így dolgokat, és például tényleg volt ilyen, és nem szakadtan öltözik, rendesen megjelenik, és volt, hogy tényleg megállítottak, hogy lopott-e valamit például ilyen, és én fel voltam háborodva, hogy én egész a vezetőségig mentem, és azt mondta, hogy jó, hát ez megszokott, és mondom, ilyen nincs, hogy ez megszokott. Volt olyan, hogy cigány ember odaszólt, hogy nézd, már magyar lányjal van, és akkor...
1: Voltak ilyenek?
3: Volt ilyen is, és ez nekem olyan furcsa volt, hogy...
1: És akkor mi van, hogy
3: és akkor mi van, mentünk tovább, de hogy ezek úgy ott vannak az embernek a fülébe. Volt ilyen is, igen.
1: Önnek ugye el kellett aztán később jönnie Szegedről Budapestre. Ez egy mekkora változás jelentett az életében, egy teljesen ismeretlen közegben. Miért kellett elköltöznie Szegedről?
3: Nekem akkor egy közalkalmazotti állásom volt. Gondoltam, szociális munkásként talán itt és tudok érvényesülni, akkor még egyáltalán gondoltam, hogy civil területre fogok jönni. És akkor így döntöttünk, hogy akkor legyen Budapest, mivel így akkor ez egy kicsit nyitottabb, és hát kellett 2 év azért, mire úgy megszoktam. Ebbe is például azért segített nekem Zsolt, hogy ezen így áthidaljak.
1: A legkisebb milyen idős egyébként?
3: Ő 3 éves múlt most, úgyhogy.
1: Ó, gratulálok. És a legnagyobb ő pedig, ha jól tudom, most érettségizett.
3: Igen, most érettségizett, igen. Most van benne. Igen.
1: Gyerekek között ez a korkülönbség, nemzetiségi különbség, ez hogyan csapódik le?
3: Jászmin a legnagyobb lányom szerintem, ő benne ott van ez az elfogadás.
1: És a középső gyerek, ő hogy érzi, hová tartozik?
3: Ő azt mondta, hogy ő magyar, de anya, akkor félig, én félig cigány is vagyok. Hát mondom, igen, mert az apukád igen cigány. De ő nagyon jól megérti a cigányok között is magát. Ő nagyon jól el van abban a közösségben, játszik cigány gyerekekkel, míg az én nagylányom, ő már nem. Amikor ide fölhoztam, ő már azért 7 éves volt, és Zsolt által mi mentünk olyan helyekre is, ahol nem a legjobb körülmények voltak, és Jászmin akkor ezt látta, hogy anya, ők mások. Viszont nagyon elfogadó és segítőkész lett, de ő zárkózottabb ebbe a körbe és ebbe a közegbe, míg az Ádám az megy táborba az apukájával, tehát neki ezek nem okoznak problémát.
1: A kapcsolat történetéből ugye megszületett egy könyv, Vegyes házasság aromája címet kapta, és végigkíséri az olvasót azon, amin önök ugye keresztül mentek, bemutatja, hogyan formálódik valami a vegyesből, és hogyan lesz ez egy igazán új, egy közös. Hogyan születik meg ez az igazi elfogadás? Mi ez az új? Mi ennek a neve? Hogy lesz ez új?
3: Hát amit mondtam, hogy ez formálódik az évek során, és az egymásra való figyelés, hogy végig ott vagyunk egymás mellett, amikor jönnek a kihívások, és az, hogy a családról van szó, akkor mind a kettőnknek az az első, és jöhet bármi, de először azt ott oldjuk meg, és egymás között, és azt sem engedjük, hogy ha valaki befolyásolna minket, mi azt megbeszéljük.
1: De hogyha a gyerekekről beszélünk, ugye ők már vegyes házasságban születtek, hogyan tovább majd az ő életük vajon?
3: Ők sokkal többet látnak ebből az elfogadásból, ebből, hogy ez nem probléma. Ők látják az értékeket, látják a nehézségeket is, mert nem tagadom, tehát Zsolt megfogta a kicsit, tehát akkor még kicsi volt az Ádám, és ő vitte cigánytelepre, hogy élnek így is, meg élünk mi is itt Budapesten, vagyunk így, és akkor látott Ádi akár egy olyan iskolát, ahol beültette órára, és nem úgy zajlott például egy olvasás óra, amit ő megszokott itt.
1: Tehát, hogy a cigányságon belül azért vannak különbségek.
3: Vannak különbségek, sőt, és erről nálunk van beszélgetés is, és én azt gondolom, hogy ő ezáltal sokkal nyitottabb, sokkal magabiztosabb is.
1: Kiknek ad ez jó tanácsot, ez a könyv? Milyen célból írta meg egyáltalán ezt a könyvet?
3: Amikor megírtam, akkor éreztem, hogy ez egy különleges utat fog bejárni, és ma már pont a napokban kaptam egy olyan üzenetet, aki elolvasta, hogy magyar származású, magyar felesége van, de például ott is nem fogadták el egymást a házastársak szülei tulajdonképpen, és hogy bántották a feleségét az ő szülei, és fordítva, és hogy a könyv az mekkora megértést adott az elfogadásra, vagy hogy kezeljék ezt, és én nem is gondoltam, hogy akár egy ilyen területen is egy jó szót szólhat ez a könyv, de igen, tehát én most már azt mondom, hogy nem kifejezetten csak a vegyes házasságokra egy rálátás, hanem akár egy szimpla házasságra is egy nagyon jó, lehet, hogy talál benne az illető üzenetet önmagának.
1: Gondolom, hogy ezt a könyvet megírta, akkor az önök története azért valamiben különlegesebb volt, mint egy ilyen átlagosabb 10 másik. Miben?
3: Ki jött belőlem szerintem, tehát, hogy amikor sokat volt a galériába és alkotott, akkor én elkezdtem írogatni ilyen kis lapokra. És utána ebből így mondom, mi lenne, hogyha ezt kérnek, és akkor utána ő is erősített engem, hogy akkor kezdjek úgy vele foglalkozni, hogy akkor legyen ebből könyv. És akkor így az írás az úgy elindítja a gondolatot, a kezet, és akkor kijöttek azok, ami lehet, hogy nekem akkor fájó volt, ez nekem egy lehet, hogy egy gyógyulási folyamat is volt, amit én akkor így ezt észre se vettem, de jó
1: hatás
3: volt.
1: Kettős hatás akkor igen, önnek kettős is jót hatás. Tett, és igen, hát gondolom igen. Az olvasó közönségnek
3: igen, és
1: is.
3: Aztán utána megtaláltak olyan emberek, hogy igen, kell erről írni.
1: Ez tanúságos lehet nem csak romák számára, hanem bárki, aki vegyes házasságban él, vagy konkrétan a cigányságra jellemző az, amit ebben a könyvben olvashatunk, vagy ez egy minta is lehet?
3: Hát, amit én visszakapok az olvasóimtól, azt mondom, hogy tanulságos lehet másoknak is, tehát nem kifejezetten csak erre a körre leszűkítve. Én azt gondolom, hogy tényleg ez a könyv elindult így az útjára, és tényleg azokat találja meg, ahol olyan kezébe kerül, akik találnak benne üzenetet, azt vettem észre. Amit még előtte, amikor kijött a nyomda, nem is gondoltam, hogy ez lesz belőle.
1: Én említettem, hogy Vári Hegedűs Olga írót mutatom be, édesanyát és az Esélyegyesület elnökét. Azt gondolom, hogy mind a háromról beszéltünk. Azt nem szeretném megkérdezni, hogy a három közül, ha választani kellene, akkor milyen lenne a sorrend, illetve hát nem választani, hanem mi a legfontosabb az életében, mert egyértelmű lenne, hogy a család.
3: Így van.
1: Tehát ugye ezt igen, azért nem is kérdezem.
3: Igen.
1: Viszont a jövőre való tekintettel az Esélyegyesület terén akár, vagy az írói munkája terén akár. Milyen tervek vannak?
3: Én szeretném mind a kettőt párhuzamosan, és ahogy látom, az élet így vezet szépen, hogy továbbra is ezt a segítő területet, ahol tudunk, ahova hívnak, ott tudjunk egy pici változást is vinni segítés címén, illetve az írói munkát tovább, többet megmutatni ebből. És főleg azért izgalmas, mert hogy én ismerem a férjem által a cigányművészeti kört, és hogy még mindig keveset tud róla a többségi társadalom, hogy mennyire színes, mennyire sokrétű ez a terület is, és ehhez egy hidat szeretnék képezni nagyon, és remélem, hogy fog is sikerülni.
1: Tehát akkor a könyveknek lesz folytatás?
3: Igen.
1: Úgy is fogalmazhatunk?
3: Igen, lesz. Már dolgozok, igen.
1: A vegyes házasság igen. Aromája című könyvnek milyen jellegű folytatása lehet a jövőben?
3: Hát, már egyszer egy riporterhölgy feltette nekem a kérdést, és akkor a fejemben az első gondolat az volt, hogy lehet, hogy majd a gyerekeim által, hogy ők hogyan viszik tovább. De ehhez még nem érzek még elég erőt, még benne élek, még picik, tehát de ez még egy érdekes dolog lehet, igen, hogy ez hogy alakul.
1: Igen, tehát, hogy ez esetleg már a következő generáció keresztül,
3: igen, amit én megélek velük, igen.
1: És majd ők folytatják tovább.
3: Biztos vagyok benne, igen, igen, hogy Ádámnak is nagyon fontos az apukájának a munkája, ő értékeli, tehát becsben tartja a kicsiről, meg hát ő állandóan festen, tehát hogy az elképesztő számomra, hogy állandóan festeni akar, tehát fel kell, este lejön, ő még fest, tehát hogy nagyon benne van.
1: Tehát ez egy öröklött tárgy.
3: Igen, pedig Ádámot is körbevette ez a millió, ez a varázs, de a kicsi az, szerintem ő neki azért kellett ide születni, hogy ő fogja vinni az apukájának a vonalát. De persze akármi lehet, akárhogy alakulhat, de most nagyon úgy tűnik, igen.
1: Hát kedves Olga, én további kitartást kívánok, mert azt gondolom, hogy sok erőt igényelt ez, és sok lemondást is az életben, ami ugye ebben a könyvben benne is van, mindent leírt erről, és hát a tervekhez is, a családhoz, majd várjuk, hogy mi lesz a fejleménye a cigány-magyar vegyes házasságban született gyerekek élete sorsa a jövőben hogyan alakul.
3: Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm.
4: Kedves hallgatóink, az MR4 portré műsora véget ért. A hangmérnök Németh László, a riporter Tóthi Kenikő nevében is megköszönöm figyelmüket. A szerkesztőt Horváth Évát hallották. Tartsanak velünk egy hét múlva is a Nemzetiségi Rádióban. Műsorunkat újra hallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben.
5: Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
6: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben szlovén nyelvi műsorunkat hallják.
7: Poslušate slovensko narodnostno oddajo Mađarskega rádia. Dragi poslušalci, Trnoklapov vas pozdravlja, vaš Francek Mukić.

Gurbé Sándor vagyok, a Szent Gotthárdi Honismereti Klub tagja. Nyugdíjas, honismerettel foglalkozó amatőr kutató. Farkasván egy emlékművet akartak állítani. Német Imre, aki az emlékmű állításnak a elindítója volt, hogy keressem ki azokat a neveket, akik az emlékműre kerülnek, és így kezdtem én mélyebben foglalkozni ezzel a témával, és a Budapesti Állambiztonsági Szolgálatok levéltárával fölvettem a kapcsolatot. Farkasfa, ez a kis vasmegyei község neve összeforrott 1945-től 56-ig a nemzeti ellenállás történetével. Ez Kövér István írta az emlékkönyvében 1999-ben, onnan idéztem ezt. Itt van egy eléggé akkori stílusban készült fotó. Az 1951-es iskolai ünnepség után volt. Ezen szerepelnek olyan emberek, a pártitkár, Écsek András, akit szintén 5 évre ítéltek, Tóth Ferenc, aki a tanácselnök volt, aki 53-ban meghalt a Tatai bányában, egy csille leszorította valahova. Aztán itt van még Kozár Károly, a Kozár Karcsi, aki szintén belekerült az ügybe, ő felsőszölnöki származású, tehát az ő szülei szintén elítéltek voltak, az idősebb Kozár Károly felesége, és ő a Doravecsel volt baráti kapcsolatban, és ezt bizonyították valahogy rá, és ezért ítélték 15 évre, és a szüleit is elítélték, de még a 70-es években is rendőri felügyelet alatt volt. Kaszagyában dolgozott a melegüzembe, és külön kellett kérvényezni neki, találtam egy kérvényt, 3 gyerekre hivatkozva, meg a melegüzembe eltöltött 20 év, hogy vegyék le róla a rendőri felügyeletet. Mert még állandóan látszottak a lakás megfigyelő, voltak ilyen évek, amivel valakik megbízott emberek megfigyelték, mint ahogy a legtöbb elítéltet, még 20-30 év múlva is. 27 női áldozat volt a 74 ember közül, nem csak a farkasfajét, hanem a teljes környékből. Itt konkrétan Németh Imre édesanyja, aki az emlékmű állításnál, ugye őt a börtönbe szülte meg. Tóka Ilona, aki még ma is él, Rábakethelyen, ők unokatestvérek voltak. A Németh Imrénét úgymond szerelmi levél postázásáért ítélték el, mikor az Orravecék elhatározták, hogy ők kimennek éjszaka, és az Orravec Gyula kiviszi a testvéreit. Az Orravec Gyula már 2 éve kapcsolatban volt a Tóka Ilonával, és Németh Imrénének adott egy levelet, hogy juttassa el az unokatestvérének, mire eljuttatta volna, addigra már megtudták, hogy ilyen agyonlőtték őket a határon. Mindkettőjüket ezért ítélték el. Sipos Jánosné például 5 évet kapott azért, mert a férjét nem jelentette föl. Azért a levél továbbításért 3 évet kapott Németh Imréné.

Ez egy távmondat, titulista provokáció néven szerepel. Arról van szó, hogy Farkasfehér Szalafő között, 52. július 2-án éjszaka, a két magyar ügynök felfegyverkezve átjutott a határon. Hiába volt tűzharc, de egyiket eltalálták, de ők át tudtak menni a határon, és erről szól a jelentés, hogy a túloldalon a jugoszlávok általában ilyenkor zárótüzet biztosítottak, már megbeszélt időben történtek ezek az átjárások, és akkor ők van túloldalról segítették őket, akik átküldték és visszavárták őket. Itt van egy úgynevezett átvételi elismervény, amiben elismeri Budapesten, hogy Szombathelyről az Államvédelmi Hatóság Vas megyei osztályától átvettek 30 embert, az őrizeteseket sérelem és panasz nélkül. Előtte 2 hónapig a Bagolyvár pincéjébe kinozták, de minden sérelem és panasz nélkül átvették őket. Az egész környékből 30 embert egyszerre adtak át december 4-én. Ezek az 52-es róluk szóltak a perek, 52. január-márciusban ők lettek elítélve. Ez az utolsó elítélt, Sipos Imre, aki életfogytiglant kapott, akiről mondtam, hogy az volt a szerencséje, hogy őt 54-ben, őt a testvére, a Sipos Pál, hát a Dufi Pali kivitte 51-be, és ő kinnélt Jugoszláviában, amikor a teljes vonal lebukott, mindenkit begyűjtöttek Farkasfáról, Rönöktől, az egész környéken, a teljes hálózatot földönnyörgítette az AVH, és már mindenki 53 augusztusában, igen, akkor már Budapesten voltak, már másodfokú ítéletekre vártak a börtönben, akkor a jugoszlávok kitalálták, hogy ezt a Sipos Imrét átdobják a határon, és hogy szervezze újjá az egész hálózatot. Nem önként, hanem általában lehetett olvasni különböző könyvekbe azoktól, akiket ugye elfogtak itt, hogy bizonyos fenyegetés hatására vállalta, tudta, hogy mit vállal, átdobták a határon, és Csörötnek közvetében, az erdőben, ő géppisztollyal, fegyverrel jött át, már általában úgy mozogtak, Csörötnek erdőben lakossági segítséggel 53. augusztus 20-án éjszaka elfogták, és 54-ben életfogytiglanra ítélték, de hát őnek ez volt a szerencséje, hogy akkor már nem voltak olyan kemény idők, és ezért nem ítélték, mert azonnal halálra ítélték volna ezért a kémkedésért, de ő később Angliába került. Ő a legidősebb elítélt, Csíve Feri bácsi, ha jól látjuk, 1882-1952, tehát 70 éves korában került be, és 71 évesen, 53-ban ítélték el. Ő Sipos Pál apósa volt, 3 évet kapott azért, mert rájuk bizonyították a feleségével együtt, hogy 2 éjszakára szállást adtak a Sipos Pálnak. A padláson aludt náluk, az volt a szokása.

Itt volt ugye a legidősebb után, mutatnám a legfiatalabbat, Sipos György, ő 15 éves volt, őt elítélték kémkedés gyanújával 2 évre. Fiatalkorúan börtönébe került, onnan Bányába került, Bányába dolgozott, 56-ban szabadult, kiment Amerikába, kivitte az édesanyját is, közben szabadult. New Jersey-ben volt egy jól menő péksége. Az ő élettörténetét Jussz László megírta, szinte ez a kis könyv, ami akkor megjelent, az az ő élettörténetéről szól, ez az Én mégis élek a farkasfaj akció címmel. Kiment hozzá Amerikába, onnan vette tőle az adatokat, a fotókat, azt meg családtól kaptam ott az amerikai fotót. Hát ő többször járt itthon, és 2020-ban közlekedési baleset áldozata lett Amerikában. Úgyhogy már senki nem él ebből a Sipos családot. A legöregebb ugye Sipos Ferenc, ez a rendőrségi, amikor lefogták. Előtte nem sokkal, 52. május elején készült a fotó, itt van az idős Sipos Ferenc, itt a fiatal Sipos Ferenc, őnek az esküvője volt, itt a Sipos János, a másik fiú, akit kivégeztek, itt pedig az Écsek András, aki szintén a perbe érintett volt, mint tanácstitkár, szintén elítélték. Most itt rátérek a Ljubljanai Levéltár anyagaira, egy-kettőt betettem. Most a felvétel is talán azért történik, mert a Szilágyi Andor filmrendező úr megkeresett engem 3 évvel ezelőtt az emlékmű avatásánál Farkasván, hogy érdekli őt ez az anyag, és hogy vannak távlati tervei ezzel, hogy egy dokumentumfilmet szeretne belőle forgatni, hogyha az anyagi erők, egyéb dolgok összejönnek, csillagállások. Én az összes anyagot elküldtem neki, mert mindent kért tőlem, de azt mondta ő neki, ez kevés, hogy én az egyoldalú, csak az ABTL-től szerzett, meg a Szombathelyi Levéltár, tehát ezek az anyagokkal rendelő, szeretné látni a túloldalt is, hogy mi van a jugoszláv, vagyis hát utód levéltárakban. Megpróbáltam először, és Pesten azt mondták, hogy hát erről nem tudnak, senki nem kutatta ezt tulajdonképpen, nem tudnak róla, és akkor felvettem a kapcsolatot a szlovén ismerőseimmel, és kaptam több címet, hogy kit kéne elérnem, és a végső soron oda jutottam, hogy sikerült egy 40 oldalnyi dokumentumot a Ljubljanai Levéltárból megszerezni, amiben igazolva látszik az, hogy jó részben ugyanazok a dolgok visszaköszönnek a jugoszláv útba jegyzőkönyvei is, a mi embereinknek, tehát itt látszik a például a Pártfia Szabó Ernő Maros álnéven, vagy Feddő néven szerepeltek, az Orvesz Gyula, a Sipos János, és ugyanezek a nevek szerepelnek a magyar jegyzőkönyve is, amiket az ABTL-nél fölvettek. Kiverték belőlük, hogy kinek mi volt, tudtak ezekről a Feddő nevekről. Tehát így a kettő fedi egymást.

ez még mindig a Lubljanai levéltár anyaga, egy 1969-es feljegyzés, ami azt bizonyítja, hogy a Sipos Pál az ő emberük volt. Itt írja, hogy velünk való együttműködés kezdetétől 56 végig több mint 50 alkalommal lépte át a határ. Magyarán azt jelenti, hogy az 50 a százat jelent, tulajdonképpen már oda-vissza működött a dolog, tehát egyszer átjött, egyszer visszament. 2-3 napot, többet nem tartózkodott itthon, ha átjöttek, nagy ritkán egyedül, de legtöbbször ugye hárman, az Oravesz Gyulával és a Takács Bélával, legtöbbször egyenruhában, magyar egyenruhában, megtévesztésük, géppisztollyal, kézigránát, rádióval, volt úgy, hogy a rádió csak neki Malomba volt egy hétig elhelyezve, azzal jelezték vissza, hogy mikor indulnak és hol várják őket a jugoszlávok a határon. Megnyitották a határt nekik, ahol könnyebben át tudtak menni az aknazáron. Tehát ez egy 69-es, majdnem úgy mondom végkielégítésről szóló dolog, mert addig fizették Sipos Pált a tevékenységéért, ott látszik, hogy hány ezer dinárt, ott már új dinár, régi dinár, 500 000 régi dinárt fizettek ki 67-ben neki, később is nyugdíjat kapott a jugoszláv államtól. Tehát ő hivatalosan, mintként dolgozott a jugoszláv államnak. Ez a, kint fotóztam Szlovéniába, Macskovci, Mátyás Dombon, a felesége is már elhunyt 2011-ben. Ismertem mindkettőket személyesen, még a 80-as években többször jártam náluk, meg később is a 90-es években, majd elmondom ennek a hátterét, hogy onnan származott az ismerettségünk. Tehát ő igazából ennek az egész hálózatnak három emberre épült, akinek a neve alatt futott a pártitkár, tehát a Szabó Ernő, akire az egészet úgymond ráverték, az összes dosszié az az ő neve alatt futott, Szabó Ernő és társai. Bekesné volt a másik kulcsfigura, aki az összekötő volt a budapesti sejt és a jugoszláv kémszolgálat között. Az egésznek Tufi Pali volt az úgynevezett atya, mert ő szervezte ezeket az embereket, és a veszélyes munkát ő végezte, mert százszor átkelni az aknazáron azért az nem semmi volt, ahol botló aknák, különböző elhelyezett aknák voltak. Bár ő nagyon ismerte a határt, tehát mondta, hogy ő neki ez nem jelentett akadályt. Annak ellenére, hogy sántított, már kapott lövést, többször volt tűzharcban. Ő egy legendás alak, még most is ott a környéken, az idősek között. Ha valaki azt mondja, hogy Tufi Pali, mindenki tudja, múltkor Szalafön voltam egy kerékpáros eseményen, és ott több ember beszéltünk erről, mindenki tudta, hogy kiről beszélünk. Ő olyan volt, hogy az AVH többször a falut úgy lezárta hermetikusan, hetekig, több száz katona volt a faluba, és őt keresték. Ő meg közben vonult a faluba, általában valamelyik rokonának a padlásáról figyelte a katonák mozgását. Az elején még a felesége a három gyerekkel még itthon volt. A házat figyelték valahol ott a környékben az AVH-sok, zöldávók, ő pedig általában a kemencébe bújt, és onnan várta ki azt a pillanatot, amikor el tudott menni. Aztán később kivitte a feleségét, és a három gyereket is a határon keresztül. Kemény dolgokat csinált.

Ez egy érdekes hálózati tabló, az AVH tablója. Ez azt akarja jelezni, hogy a különböző ellenálló csoportok hogy kapcsolódtak egymáshoz. Ki kivel volt kapcsolatba. Szinte mindenki szerepel, különböző színekkel jelölték azt, akit nem tudtak elfogni, itt a Takács Bélát, a Sipos Pált, az Oravec Gyulát, Sipos Imrét, ki hogyan kötődött hozzá. Az ellenálló csoportoknak a kapcsolatait jelzi. Ebben szerepelnek a másik ellenálló sejteknek az emberei is, akiket egy másik perben ítéltek általában halálra vezetőket. Itt ifjú Kozár Károlyról van egy viszonylag jó sikerült fotó. Ő kapott egy elismerést, már a rendszerváltás után börtönviselésért kapta ezt a Szabad Magyarországi Érdem keresztet. Fehérvári István volt az elnök ennek a szervezetnek, akkoriban 97-ben politikai elítéletek közössége volt, tőlük kapta. Itt a farkasfan épesség fogyását próbáltam illusztrálni. Itt a század elején szépen futott föl a lakosság száma, majdnem 700 volt, 41-ben, 49-ben mindig 677 volt a háború után. Utána már 60-ra egy jelentős csökkenés van. Sokan elvándoroltak. A bemutatott események hatására megindult egy előteljes elvándorlás, ami a 60-as, 70-es években folytatódott. 80-ra csak 417 fő a falu lakossága, hát jelenleg meg 220 körül mozog. Sok ember már nem akart visszajönni, lehet, hogy a félelem folytán, inkább úgy gondolta, egy nagyobb helyen, mondjuk Szentgotthárdon jobban el lehet vegyülni a sok ember között. Nincs annyira szem előtt, mint egy kis faluban, a munkába járás is egyszerűbb volt. Mutatnék egy 1970-es archív felvételt a Bagolyvárról. Itt még Magyar László úttörőháznak hívták. Ez egy személyes fotó, itt vagyok én, mint úttörő. Természetesen mi a pajtársainkkal, ugye úgy mondtuk akkor, mi nem tudtunk semmit arról, hogy előtte 10 évvel, vagy 53-ig mi folyt itt a pincékben, milyen kazamaták voltak, és hány embert kinoztak halálra, mi erről semmit nem tudtunk természetesen. Még 20 évvel később se, vagy hát mikor derültek ezek a dolgok. Akkor bemutatnék a irodalomból. Ez a bizonyos Just Látszóféle emlegetett könyv, ami először tette föl úgymond farkasfát erre a térképre. Nagyon sok ember hallott róla, de nem tudott erről, és ez a könyv, amikor megjelent, nagyon népszerű volt ott a környéken, aki hozzáfért, az olvasta, innen tudott meg nagyon sok mindent. Igazából mondjuk csak egy embernek az élettörténete van ebben megírva, a legkisebb Sipos, de azért ebből látszik az egész a börtön és az egész történet.

0: Drage poslušalce, čuli ste slovenski program radijskoga kanala MR4. Naše oddaje leko poslušate svaki ponedeljak za večerka od 13:30 do 14:30. Zbogom ostanite do drugoga kedna. Sodelovala sta urednik Francek Mukić in vodja produkcije Erika Gemeši. Programu ponovno lahko prisluhnete na spletni strani mediaclick.hu. Oddajo je po naročilu neprofitnega medijskega ponudnika Duna ZDD dal pripraviti sklad MTVA leta 2026. V nadaljevanju prisluhnite glasbenemu izboru narodnosti na Mađarskem. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Most Nemzetiségek zenéje című műsorunk következik.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
2: Kedves hallgatók, üdvözlöm Önöket a Nemzetiségek zenéje mai adásában. A pécsi stúdióból Schulteis Gábort hallják. A következő fél órában a Mecseknádasdy Stefánsz Kapelle együttest ismerhetik meg, amely együttes a 70-es évek végétől majd 35 évig zenélt svábbálokat, lakodalmakat és német zenei fesztiválokat Magyarországon és külföldön. Következzen most egy kis zene az együttestől, aztán az elkövetkezendő fél órában Cémon István, az egykori Stefánsz Kapelle vezetője lesz a beszélgető partnerem.

0: Harmonika, gombos harmonika és bariton, ez a három hangszer, amiről csak én tudok, amin Céman István zenélni tud. Céman Steffi neve azt hiszem talán a magyarországi német zenei körökben egy fogalom, lehet ezt mondani. Hogy került kapcsolatba a zenével annak idején?
1: Hát a zenével már általános iskolás koromban kapcsolatba került, sőt, még előtte, mert nagypapám is zenész volt. Volt egy gombos harmonikája, igaz, egy grammatikus harmonikán játszott, még hegedűn is megvan mind a kettő, még tehát már nem lehet használni őket. Tehát legelőször is ott kerültem kapcsolatba a zenével. Na majd az iskolában ott is volt egy ilyen furúja zenekar, persze én harmonikán játszottam. Na és akkor, mikor hát elvégeztem az általános iskolát, akkor itt Mecsaknálzsön volt egy Grádból Antal nevezető zenész, ahhoz jártam tanulni a kottákat, még minden, hát azon a szinten, ami abban az időben volt, szóval nem volt zeneiskolai szint, és hát ott kezdtem valamikor, az 50-es évek eleje volt, és hát abban a zenekarban is szerepeltem, esten is játszottunk Schwab bált, ha jól emlékszem, Morsz Köztudományi Egyetem. Ez egy ilyen batyos bál volt. A nagy aula volt, ott a langféle fúvózenekar játszott, óbudaiak voltak, és mi meg ilyen kisebb helységbe zenéltünk.
0: Itt hagyományos magyarországi német zenéről beszélünk?
1: Hát az volt a helyzet, hogy általában igen, de volt nagyon sok számunk, ami az időben újdonság volt, ezt Bécsbe küldtük nekünk a Weltmusiktól, mert a Grádó Antal írt egy levelet ki, hogy igény lenne német számokra. Ezek minden honlapban ingyen küldték, gyönyörű szép kiszerelésbe, színes, Magyarországon nem volt még ilyesmi, Förstes Liesel, meg Herzschmerz polka, még ilyen szövegekkel, minden. Ezek a számok, ez nagy slágere volt abban az időben, és ez sokat segített rajtunk abban az időben, és volt szöveg is mindenhol, és hát természetesen német nemzetségi zenét, Schwab zenét játszottunk.
0: Lehet akkor gyakorlatilag azt mondani, hogy részben autodidakta módon tanult meg zenélni, részben pedig az akkori idősebb mecseknádasdi zenészektől?
1: Is. Az indítást itt megkaptam, de hát nem van szinte, mint ma a zeneiskolában, a többit azt szinte magamtól tanultam meg. Mindig figyeltem, és abban az időben harmonikára nagy kultusza volt még, és rádióban mindenhol lehetett hallani még. Szóval szinte magam megvettem mindent, elméleti füzetet, összehangzattam, meg mindenféle albumokat, és hát onnan szippattottam ki a dolgokat mindig.
0: Ez egy komoly beruházás volt, gondolom, akkor is egy hangszert kellett venni.
1: Hát szerencsére édesapám az bányába járt, és hát utóbban kerestek, és akkor 32 basszus hornerrel kezdtem, utána egy 80 basszusos horner, nagyon drágák voltak abban az időben hangszer, és hát apám nem sajnálta, mindenhogy azt akarta a zenész legyek.
0: Kedves hallgatók, zenélünk egy picit a Stefánszkapelle felvételeiből, és utána ismét itt vagyunk Céman Istvánnal.

0: nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: Kedves hallgatóink, a beszélgető partnerem Céman István és a híres neves Stefán Scapelléről beszélgetünk. Hogy alakult meg maga Stefán Scapelle?
2: Ebben a Grádvafile zenekarban ebbe 58-ig voltam, ugyanis akkor bevonultam katonának. Én már előre jeleztem akkor már nekik, hogy szeretnék külön zenekart alakítani, szóval más elképzeléseim vannak. És 61-ben szereltem le, és akkor alakult meg Nádasdi zenészekből, már a fiatalabb generáció volt ez. 15 évig zenéltünk együtt, mint Céman zenekar futott. Hát akkor is rengeteg Schwabbal, Pécsen óriási érdeklődés volt az olimpiában, a nagy teremben a Konvai Molnár, Nándi féle zenekar játszott, meg a Hásai, a Frejta, Konrád, Krakenfelszer, Sebestyén, még szóval mi még a Bárhelyiségben zenéltünk.
1: Említette, hogy Céman Capelle néven gyakorlatilag 15 évig zenéltek együtt. Hogy alakult meg maga Stefán Scapelle?
2: 15 év után közös elhatározással abba hagytuk. Már voltak különböző elképzelések, és hát mindenki ment akkor hát a maga útján. Volt, aki kiörögetett már, meg ilyesmi, és akkor hát én úgy gondoltam, hogy valamit szeretnék újítani én is. 1977-ben alakult meg a Stefán Scapelle, de azt a nevet később adtuk, előtt a Céman zenekar volt. Hát most ugye egyedül voltam, mit csináljuk, akkor elmentem Pécsre, a Érzbányász koncertfúvózenekarnak a próbájára, ott sok ismerősen volt még a régi időkből, és ott ajánlották, van egy fiatal zenész, Kerner Istvánnak hívják, nem játszik még sehol, és hát annak szó, hogy agasztalan. Megvártam a szünetet, és akkor beszéltem vele, és rendben is volt egyből. És az volt az első ember, akivel akkor elkezdtük a Stefán Scapellét.
1: Ugye, de még mindig csak két emberről beszéltem.
2: Ez csak két ember volt. De nem volt idő várni, mert jöttek a vendégek, hogy hát kellene zenélni. Hát gyorsan kell összehozni a zenekart. Nem, és akkor visszanyúltam egy pár idősebb zenészhez, még hát ismerős, és akkor összejött, ami össze, de anyag megvolt minden, hát ismeretség minden megvolt, és hát zenéltünk. És akkor mindig lassan változtak az emberek, újak, még régiek, még stb. Mire kialakult később, akkor az a későbbi zenekar, amelyek hát már szakmailag is az elképzelések szerint olyan volt.
1: Említette, hogy szeretett volna valamit újítani. Mit jelent ez az újítás egy zenekarban?
2: Hát igen, az újítás abban az időben nagyon népszerű volt az Oberkreiner zene, de ezt nem a Stefán Scapellével kezdtük, ezt még az előtte lévő Céman zenekarban mi kezdtük, azt szinte máshol nem is hallottam, aki csinált ezt. Minden csütörtök este Lubjánát hallgattam a rádiót, és akkor volt ilyen Mambo Magnum, és akkor utána írtam le számokat, egy ilyen órás műsor volt Lubjánában. És akkor azokat a számokat játszottuk, nem is volt cím, volt 21-es, 11-es, meg ilyen, így csak mondtuk, ha játszottuk 11-es, és akkor játszottuk. Szóval.
1: Tehát felvették kazettára a rádióműsort, és akkor az alapján hangszereltem
2: meg az leírtam, hát leírtam első, második stimmet, még hát a basszus, és végeztünk, hát kis part, 5-6 ember volt csak. És akkor a szöveg, amit nem értettem, odaadtam valakinek, mondjuk talán egy ismerősnek, aki jobban tud németül, és akkor leírtak a szöveget, és akkor énekeltük. Szóval ezek az Oberkleiner, ez még onnan származott. És átvittük akkor a Stefán Scapelle-be is ezt a dolgot tovább. A Stefán Scapelle-be kapcsolatban világslágerokat zenéltünk, népi zenét, szóval mindent, végül is mindent. Ott magyar zene volt, minden volt. Horvát zene, szóval végül is a zenekar mindezt hozzá tudott szólni. Szóval az, általában mindenki két hangszeres is volt. Tudtuk ilyen kisebb, egy kis fúvos összeállítást is csinálni, mert két hangszeres volt mindenki. Akkor én baritonoztam, a másik megtapta a másik hangszert, szóval sok rétű volt, és ez így jó volt.
1: Kedves hallgatók, ismét zenélünk egy kicsit, aztán jövünk vissza.

0: nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: Kedves hallgatóink, Céman István a vendégem, a Stephans Kapelle vezetője. Említett, hogy 77-ben alakult a Stephans Kapelle. Mit tekint a zenekar fénykorának?
2: 8-9 évre rá, akkor kialakult egy jó mag, és hát csatlakoztunk a Mecsai Nádasdi és Ramanta vezette tánccsoporthoz, amely jó színvonalon volt abban az időben. Mi lettünk akkor a kísérő zenekar. Hát rengeteg föllépésünk volt belföldön, külföldön egyaránt.
1: Nem volt egyszerű annak idején külföldre utazni, ugye?
2: Hát igen, igen.
1: 80-as évek közepén.
2: Hogyne. Hát emlékszem, hogy NDK-ba is volt, a repülőgéppel mentünk a Rajka zenekarral együtt. Berlinbe, a parlamentbe ott léptünk föl, Kelet-Berlinbe persze. Rengeteg élmény volt. És ez nagy szó volt ahhoz itt be, külföldre menni. Hát üres kézzel mentünk ki, mikor mi Nyugat-Németországba mentünk. A nagy levásárlások. Hazafelé úgy tele volt a busz mindig, hogy nem lehet bemenni. Mindenki csak vásárolt.
1: Beszéljünk egy kicsit erről a felállásról, 80-as évek közepén. Kik alkották a Stephans Kapellét?
2: Természetesen a Kemmer István, ugye volt klarinet, szaxofon, Valkai Lajos, piszton vagy szánykürt, Horváth István, gitár és basszust fújt, a Orosz József pozánt, és persze Kerner Vilmos, gitározott, basszus gitározott, és természetesen tudott harmonikázni, és mikor váltani kellett, harmonikázott, meg én baritont fújtam, és volt a Sánta Béla, ő volt a dobos, de ő is fúvóson is játszott, basszust is tudott fújni.
1: Tehát akkor gyakorlatilag nem jelentett problémát, nem, a különböző zenei
2: stílusoknak megszólaltatása. Egyáltalán nem jelentett problémát.
1: Az elmúlt időszakban zenéltünk is már ugye egy picit. Mikor került szóba esetleg egy kazettának a kiadása? 80-as évekről beszélünk, ugye hát a kazetta volt abszolút
2: a slágja. A kazetta dolgot azt a Sram Tóni intézte, de hát akkor nem volt olyan fejlett technika, ilyen műfázakba, meg nem tudom, ilyen ott vette föl az akkori módszerekkel, hát ahogy lehetett.
1: Ezek már digitális formában is hozzáférhetők, azt gondolom, hogy el lehet mondani, aki ismeri ezeket a felvételeket, hogy abszolút a mai időben is megállják a helyüket. Olyan technikai tudás van rajta, amit ritkán hallani, azt gondolom.
2: Igyekeztünk. Hát sokszor már nem volt türelmünk, már úgy elfáradtunk már, hogy sokszor akkor vettük észre a hibát, mikor visszahallgattuk. Na hát jó lesz, pedig utána mindig az ember bosszantja, hoppá, vissza kellett játszani, mi kellett volna még egyszer, és a hibát kijavítani, utána hallja az ember meg, hogy de hát így is így elment.
1: Kedves hallgatók, hallgassunk meg ismét egy felvételt a Stephans Kapelle műsorából, aztán jövünk vissza.

0: A Stefan Skapelle vezetője Céman István a vendégem a mai adásban. 80-as évek közepét említette az együttes fénykorának. Merrefelé zenéltek annak idején, és hány fellépésük volt egy évben?
1: Először is Magyarországon, hát fesztiválokon, hát elszállom most Aranybikába, Debrecenbe, Gundelben, meg szóval Magyarországon, meg a Schwabállóton, Budapesten, mint Interkontinentál, meg Moray-szigeti nagyszálló, meg Schwabállóton, hogy Pécset, meg hát rengeteget játszottunk, nem is tudom hány évet már, Szexárdon. Szóval itt Magyarországon rengeteg Schwabállóton, meg ilyen fesztiválok, és hát természetesen Németországban volt egy meghívásunk, magyar napok voltak, Köln, Bielefeld, Dortmund, és Dortmund ott a rádió felvételt is csinált, és hát rengeteget zenéltünk Hollandiába. Ott.
0: Ennyire kedved volt a német zenét, és Hollandiában annak
1: ide? Igen, az a helyzet a német határ közelségében, ott szinte mindenki tud németül, a hollandok. Ott nagyon kedvelték ezt a muzsikát, és értették is, hát általában tudtam németül.
0: Ha van arról még emléke, hány fellépésük volt egy évben körülbelül? Ugye mindannyian dolgoztak mellette.
1: Ez az, havonta 4 szombat van, hát volt, mikor minden szombat volt, amikor 3, hát volt ebben, amikor nem volt annyi, de szóval nagyon nagy beosztás igényelt mindenkinek, és persze mellette nem csak a munkahely volt, ugye mi a falusi gyerek voltunk, szőlő, meg ez, meg az, szóval nehéz volt összehozni, de azért bírtuk, mert fiatalok voltunk, és hát szerettük azt, amit csinálunk, nem volt gond.
0: Meddig működött a zenekar?
1: Közel 35 évig. Mert előtte akkor már így változtatni kellett, mert aki elhunytak, más embereket pótoltuk. Nem végig volt ugyanaz a felállás. A Bokor Laci, illetve a dobos, mivel a Sánta Vile meghalt. A Valkala is eltávozott, mert nem volt egészséges, az sem áll, és akkor a Schrempf öcsi került be a zenekarba. A többiek megvoltuk még, csak ez a két ember akkor. Az első időben még velünk játszott még a 10 évig. A Hazanár Miklós is, Kón Ádám is velünk játszott. Még a legelején 80 volt időszak, amikor 80 voltunk.
0: Hogy emlékszik vissza erre az időszakra Stefan Skapellével? Ugye 35 év, azt hiszem az egy meghatározó periódus a egy ember életében.
1: Hát igen, igen. Nagyon szép volt. Ha az ember így visszagondol, akkor sajnálja, hogy az élet nem áll meg, ment tovább is elmentek. Sok zenész fordult meg ebbe a csapatba, úgy.
0: Mi a nehezebb egy ilyen együttes életében? Az embereket összetartani, vagy megtalálni a jó zenészeket? Vagy kérdezhetném azt is, hogy mi a fontosabb? Az, hogy emberileg kijöjjenek a tagok egymással, vagy az, hogy nagyon jó zenészek legyenek?
1: Mind a kettő. Ha vannak jó zenészek, akkor lehet jó zenét is csinálni. Nem egyformák az emberek. Nagyon sok kompresszum kell valakibe, és pedagóg érzék, hogy együtt tartani. Ez a művészet. Én végigjártam ezt az utat, tudom. Szerintem az a nehezebb, hogy együtt tartani, hogy egy jó légkör azért maradjon meg.
0: Napjainkban is több sváb zenekar alakul. Igen. Mit tanácsolna ezeknek a fiataloknak?
1: Értsük meg, hogy minden ember más, és mindenkinek vannak azért jó és rossz oldala is. És valahogy szinkróba kell hozni a dolgot, hogy amennyire lehet természetesen, amennyire lehet együtt tartani a társaságot, amennyire lehet, ha nincsen túl szélsőséges dolgok. Biztos fog, az életre szerencsés kell, hogy összeálljon egy csapat, szóval ha egyszer összeállt, akkor tudni kell rajta gazdálkodni, hogy ez. Mikor így már elmúltak ezek az idők, akkor jön rá az ember, hogy milyen jó is volt, és milyen élmény volt az, hogy együtt voltunk.

Kedves hallgatók, az elmúlt fél órában a Mecseknádasdy Stefán Scapellét és vezetőjét Céman Istvánt ismerhették meg, amely együttes nem csak meghatározó alakja volt a 80-as, 90-es évek sváb zenei életének, hanem több mint 30 évig formálta is azt. Nemzetiségek zenéje műsorunkkal a jövő héten ismét jelentkezünk, a pécsi stúdióból Schulteis Gábort hallották, köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, a viszonthallásra!

0: Műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon, a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.